0: helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Guba Gábor pedig jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, mert millió lába van a kulturális életben, promóterként, meg hát mindenfajta program szervezőjéként. Nagyon örülök, hogy először találkozhatunk itt az éterben, meg az életben is.
2: Köszönöm András ezt a kedves felvezetést, és hát üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Na jó, hogy jöttél, mert most akkor kinyitod az ajtót, és beláttunk egy picit a kulisszák mögé. Millió program ott van a te kínálatodban, hát az egyik egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás.
2: Igen, hát óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy február 6-ai nyitással el tudtuk Magyarországra hozni a Harry Potter kiállítást, ami hát a kiállítások tekintetében ez a világ első számú utazó kiállítása, és hát ezt próbálom számokkal is azért jelezni, hogy tényleg miről beszélünk, mert...
1: Csak a léptéket érdemes.
2: Csak a léptékek miatt is érdemes, mert hát 70 kamionnyi installáció érkezett, ami szerintem egy gigantikus. Elképesztő. Tehát kiállítások, tehát utazó kiállítások tekintetében ez ilyen felfoghatatlan szám. Ezt körülbelül úgy kell felfognunk, vagy értelmeznünk, mint hogyha mondjuk a Puskás stadionban egy U2 koncertet szerveznék meg, vagy egy Rolling Stones, tehát egy ilyen
1: szintű. De még oda se feltétlenül, hogy jönnek 70 kamionban.
2: Még oda se néha, igen. Ott is általában az a 40-50 az, ami reális szokott lenni.
1: Jó, tehát ez egy gigantikus
2: Igen. Igen, és hát mellé persze hát ezt a 70 kamionnyi installációt azért be is kellett építeni. Tehát ennek volt egy nagyon komoly előmunkálata. Január hónap az gyakorlatilag ezzel telt nekünk. Már eleve a felkészülés, hogy tudjuk fogadni ezt a fantasztikus méreteket, 3000 négyzetméter különben, ami a befogadó képessége ennek a területnek, ahol a kiállítást meg tudtuk valósítani.
1: Azt mond is elkérlek, hogy hol.
2: Igen, ez Szentendre Budapest határába van, ez a Green Event Hall, ez a Bravos Business Park területén, ez egy teljesen új helyszín, egy vadonatúj helyszín. Ennek a, úgymond az infrastruktúrájának a kialakítását már mi elkezdtük az előző hónapokban. Tehát itt már gyakorlatilag ősz-tél folyamán már egy nagyon komoly háttérmunka zajlott, hogy ezt a kiállítást tudjuk fogadni és meg tudjuk valósítani. De úgy érzem, hogy megérte, mert tényleg egy csodát sikerült elhoznunk. 21 nap volt maga az építés, még ott januárban, amikor már a felkészülések megtörténtek, és hát 50-100 ember dolgozott naponta azon, tényleg éjjel-nappal, tehát volt, amikor éjjel 2-3-kor mentünk haza a stábunkkal, és itt nem csak mi lokálisan adtuk, hanem itt az amerikai partnerünk, tehát a Warner Brothers, meg az Imagine Exhibition, aki a világ első számú kiállítás szervezője. Ők is hoztak lokális embereket, akiknek mondjuk a szállásolását, étkeztetését, mindent nekünk kell ilyenkor csinálni. Ezt csak azért mondom el a kedves hallgatóknak, hogy érezzék,
1: ez
2: hogy
1: egy ilyen
2: kiállítás, vagy egy ilyen esemény mögött óriási logisztika, és egy óriási szervezési munka van. És én rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, a mi szűk tímünkre, akik ezt koordinálták, és ennek a szakmai irányítását végezték.
1: Hogy fogadta a közönség?
2: Igen.
1: Mert most már hónapok óta van viszonyításotok.
2: Igen, hát a február 6-ai nyitás napján, amikor kinyitottuk a kapukat, akkor már egy olyan felfokozott érdeklődés volt a kiállítás iránt, hogy már akkor egy csúcsot már akkor megdöntöttünk. 42.500 eladott jegyünk volt a február 6-án reggel 10-kor, amikor kinyitottuk a kiállítást.
1: Ez mind elővételben.
2: Ez volt az elővétel, tehát a pre-sale része. És hát most, hogy itt vagyok nálad, és kedves hallgatóknak egy örömhírt tudok mondani, mert a héten adtuk át a 100 000.
1: Gratulálok.
2: Vagyis fogadtuk a 100 000. Látogatót, ami szintén egy egyelőre felfoghatatlan csúcs, tehát ez ilyen még nem volt Magyarországon, hogy ennyi ember megtekintsen egy utazó kiállítást.
1: Gábor, de lehetett ezt sejteni? Tehát, hogy én értem, hogy ez egy világviszonylatban menő dolog, meg egy látogatott kiállítás, de azért Magyarország más piac.
2: Igen, ezt
1: hallom azért, ezt a vendégeimtől estére.
2: Ezt meg kell, hogy erősítsem. De azért én is most már 37 éve vagyok ebbe a zeneiparba, és mint ez a produkciós irodánk, tehát a Green Stage produkciós iroda, Green Exhibition, ami most kibővült ezzel a kiállítás résszel. Most már 22 évesek vagyunk, szóval 22 éve rengeteg világsztárt hoztunk el Magyarországra, rengeteg magyar produkciót állítottunk színpadra, tehát nekem is azért van ilyen, meg olyan tapasztalatom is, tehát érzem azt, hogy a magyar piac azért sokat fejlődött, nagyon erősödött, nagyon fogékonyak, és imádják különben a külföldi sztárok is a magyar közönséget, tehát nagyon, nagyon szeretik, és nagyon értékelik azt, hogy mennyire értő közönség van Magyarországon, és mennyire lelkes egy-egy eseményen. De igen, azért vannak napi harcok, napi küzdelmek, de hát Ha már ilyen számokkal traktáltalak téged itt, hogy elmondtam, hogy
1: hát ez
2: mióta vagyok ebbe a zeneágazatba, ebbe az iparágazatba, azért azt elmondom, hogy nem véletlenül, mert ha nem szeretném ezt, amit csinálok, és nem élvezném, és nem tekintenék nap mint nap az ébredésem után arra, hogy megint itt van egy jó nap, amit egy alkotói tevékenység tudunk teljesíteni, akkor valószínű mással foglalkoznék már.
1: Nyilván.
2: De ezek, tehát amikor negatív dolgok is vannak, vagy nem azok a sikerélmények, amit mondjuk pont elvárunk, azok is én úgy érzem, hogy kellenek az életünkbe, mert ezek mind tanító jelleggel vannak, és nem véletlenül történnek meg az életünkbe, tehát én spirituálisan szoktam gondolkodni. Aha. És próbálom ezt úgy tekinteni.
1: Működik is akkor ezek szerint?
2: Még egyszer?
1: Hát akkor működik is.
2: Működik, igen. Tehát én úgy érzem, hogy ezekből is lehet tanulni, ha netán nem úgy sikerül valami, és azokat a úgymond negatív élményeket is föl kell használnunk ahhoz, hogy a pozitívakat meg tudjuk valósítani, és utána értékelni is tudjuk természetesen.
1: Na, hát én sok élményt kívánok, mert ugye mindig az élmények meg a hatásért dolgozik mindenki.
2: Igen.
1: Főleg a szórakoztatóiparban. A koncerteknél is így vagy ezzel?
2: Igen, egy mondatra még visszatérek, mert nem válaszoltam, itt mindenről beszéltem, csak pont a kérdésedre nem válaszoltam.
1: Hogy lehet-e biztosan
2: hogy a fogadtatása a közönségnek nagyon erős volt, és nagyon jó volt.
1: És ez ki is tart a mai napig?
2: Ez ki is tart, és hát az még egy nagy büszkeség számunkra, hogy általában ezek az értékelések, tudod, vannak ezek a Google-ba, ezek a értékelések, és ezek nem mindig szoktak olyan túlerősek lenni, és mi 4,7-en állunk, ami szintén egy nagyon, tehát ez jellemzi azt, hogy milyen élményt kap, aki eljön erre a kiállításra. Ennyi boldog, mosolygós és jókedélyű embert, mint amikor elhagyják a kiállítást, én már rég láttam. Szóval élmény látni, és azt, hogy nem csak párba érkeznek, vagy szólóba érkeznek, szólóba szinte alig érkezik valaki, általában vagy párba, de itt a családok, ez egy igazi családi program. Itt a pici gyerekektől egészen a 60-70 pluszig megtalálható mindenki. Az, hogy beöltözve jönnek, tehát a köppenybe, nyakkendőbe, süvegbe, vagy épp egy varázspálcával a kézbe, ez már nem is tűnik föl, mert
1: megszoktuk,
2: mert annyira látszik, hogy ez a Harry Potter, ez egy mennyire mainstream, mennyire komoly brand, mennyire Magyarországon is népszerű, és hát azt meg különösen jó látni, hogy rengeteg fiatal jön. Tehát 20-valahány éve indult el J.K. Rowlingtól ez az egész sztori, és látod,
1: még mindig
2: tombol. Kitart, most is tombol, és hát most jön majd az új sorozat, szóval itt ennek ez egy kifejezetten azt kell mondjam, hogy ez egy never ending story, ez egy olyan brand, ami nagyon jól föl lett építve, nagyon jól kitart, és hát nem is engedik el, tehát ez fog még szerintem hosszú évtizedekig még működni.
1: Június végéig? Látható?
2: Igen, június 28-ig lesz, hát most a június 28-a nekünk egy kemény napunk lesz, mert egyrészt június 28-án zárjuk a kiállítást, valószínűleg az a hét az nekünk egy felfokozott hét lesz, mert általában a kiállítások végén még van egy óriási roham, mert tudod, akik még elfelejtettek eljönni, vagy még egyszer meg akarják
1: nézni.
2: Ezért
1: akartam mondani, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Igen. És a hétköznapok azok a leg úgymond felhasználó barátabbak, hogyha mondhatok ilyen kifejezést. Tehát sokkal kényelmesebben, sokkal jobban lehet élvezni a magát a kiállítást, amire azért érdemes rászánni körülbelül egy olyan másfél-két órát. Tehát végig lehet rohanni egy óra alatt is, mert 20 tematikus szoba van, és hát ebben a 20 tematikus szobában nagyon sok interaktív elem is van, ami játékra inspirálja a látogatókat, mert a beérkezéskor, tehát amikor becsekkolnak, akkor mindenki kap egy kis karszalagot, aminek a tehát a regisztrációban benne van, és a különböző szobákban, tematikus szobákban ott interaktív játékokban lehet részt venni. És még pontokat is lehet gyűjteni.
1: Szuper. Szóval, tehát június 28, igen, igyekezzenek.
2: Igen, és a június 28-et azért mondtam, mert aznap meg a Düren-Düren koncertünk lesz a Pap László Arénában, szóval ott majd egy picit meg kell osztani.
1: Hogy fogjátok megoldani?
2: Hát erre szoktam mondani, hogy ez nem kíván műsor, tehát amikor egy Düren-Dürennek az ügynöksége azt mondja, hogy figyeljetek, június 28-a szabad-e valamelyik helyszínetek, és akkor tudunk jönni Budapestre, akkor nem fogjuk nézni, hogy milyen más munkánk van. Azonnal igent mondtunk természetesen, és hát óriási nagy dolog, hogy a Düren-Düren 14 év után újra el tudjuk hozni Magyarországra.
1: Az, amikor te koncertben gondolkodsz, és beleállsz, akár a Duran-Duranba, akár majd Jason Derulo
2: is lesz június 10-én, igen.
1: Akkor te először lecsekkolod külföldön, hogy ez milyen? Meg hogy rád hat-e? És magadon teszteled azt, hogy majd ez tömegekre lesz hatással? Ami rád nincs hatással, az nem jöhet? Vagy nem így megy?
2: Régebben, ez ilyen 20x évvel ezelőtt, még így gondolkodtam. Aha. Tehát, hogy amit jobban szerettem, azt az üzlettársammal, Borsány Zsoltival együtt jobban preferáltuk, és jobban oda tettük magunkat, hogy azt szervezzük meg. De hát rá kellett jönnünk, hogy persze nagyon jó a személyes ízlésünk, meg nagyon fontos, hogy és óriási dolog, hogyha egy olyan művésszel is tudunk együtt dolgozni, akit nagyon szeretünk, és zeneileg is közel áll hozzánk, de itt az üzleti részt is figyelni kell, de ahogy te is említetted, mi körbejárjuk ilyenkor. Tehát, hogyha kapunk, és elég sok ajánlatot kapunk hétről hétre, mind európai, mind pedig amerikai ügynökségektől. Most nem árulok ezzel nagy titkot, nagyon sok esetben nemet mondunk. Mi mondunk nemet, mert úgy érezzük, hogy a magyar piac nem megfelelő annak a művésznek, és itt magunkat is, de a művészt is, meg a közönségünket is védjük ezzel, hogy ne egy negatív élményt valósítsunk meg. Tehát mi körbejárjuk mindenképp, meg szoktuk általában vizsgálni a művésznek a népszerűségét Magyarországon, hogy mennyire keresett, mennyire hallgatott, mennyire a Spotify, YouTube, uh-huh.
1: tehát ezeket mind
2: tehát a statisztikákat is szoktuk nézni, tehát körbejárjuk maximálisan egy-egy művésznek a magyarországi lehetséges fogadtatását, és utána hozzuk meg a döntést, és természetesen ilyenkor közrejátszik még az is, hogy milyen tiszteletdíj igény van, uh-huh. milyen befogadó képességű helyszínre kell vinni. Csinálunk egy breakdown-t, amibe a teljes költségvetést általában így bele szoktuk építeni. Itt akár a runnertől egészen a mosodán keresztül.
1: Tehát mindent.
2: A technika, mindent ilyenkor úgymond berakunk ebbe a költségvetésbe, és megnézzük, hogy milyen jegyárakkal, ami a magyar piacot persze érinti és nem túlárazott, hogy meg tudjuk-e úgy uh-huh. valósítani, hogy ez egy nyereséges koncert legyen. Aztán vannak olyan koncertek, amikor hiába magas tiszteletdíj van, hiába magas költségvetés van, de úgy érezzük, hogy kihagyhatatlan. Uh-huh. Ilyen volt például a Jennifer Lopez tavaly.
1: Igen.
2: Azt úgy éreztük, hogy még ilyen magas jegyárakkal is, ami akkor úgy éreztük, hogy magas, de azóta most épp figyeltem a konkurenciának egy-egy koncertjét, hogy ezek az árak már szinte általánosak.
1: Ez egy sikertörténet, a Jennifer Lopez?
2: A Jennifer Lopez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy sikertörténet uh-huh. történet volt, több szempontból. Egyrészt a magyar közönség nagyon fogékony volt rá, nagyon örült, hogy elhoztuk Magyarországra. Iszonyú nagy élmény volt ezzel a csapattal dolgozni, fantasztikus team volt, tehát egy rendkívül professzionális munkakörülmények között tudtunk velük uh-huh. együttműködni, és hát az pedig, ha így dicsekedhetek így négy szem közt, hogy a végén, a turné végén mi kaptuk meg, Budapest kapta meg a turné legjobb állomása címet.
1: Komolyan?
2: Igen, ez meg külön egy megtisztelő szuper. Dolog volt.
1: Ilyenkor te mindig tudsz a főhőssel is? Láttam néhány szót?
2: 99%-ban azért aha. igen. Van, amikor vannak olyan művészek, akik elhatárolódnak, vagy pont olyan rossz napjuk van, hogy nem nagyon akarnak.
1: Jennifer Lopez hova tartozott?
2: A Jennifer Lopez a végén konkrétan megköszönte nekünk a tényleg? Munkánkat, és az ő hivatalos meet and greet-je után, ami egy nagy port kavart különben, hogy túlárazottnak érezte a piac, hozzáteszem, hogy 20 emberről volt szó, tehát aha. nem egy 20-30 ember, mert a végén volt egy kis bővítés. Tehát a hivatalos meet and greet-je után velünk is készített közös képet, találkozott, megköszönte, és hát a producerei is különbe jöttek hozzánk, és megköszönték a munkánkat, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érzés.
1: A kíváncsi leszek majd a Duran Duranra, illetve a Jason Derulóra, és azért kérdeztem, hogy mennyire csekkolod le a műsort, a minőségét. Én például figyelem, most nagy Bruno Mars ebben vagyok egyébként. Nézegettem, hogy melyik dal, hogy van a setlist összeállítva, hát lenyűgöző az egész egyébként.
2: Ahogy. Fantasztikus csapat.
1: De ezt láttam a Jason Derulónál is egyébként, hogy ott igen. is néztem az egészet. Ez egy nagyon jó show.
2: Hát ez a pop dance műfajban szerintem ő most az egyik legjobb. Tehát igen, nem véletlenül van az, hogy ő mindig is top 10 előadó volt, de most épp egy múltkori statisztika alapján a top 4-be volt mind nézettségben, meg hallgatottságban is, és hát ez a Last Dance Tour, ez egy különösen látványos, igen, nagyon igen. komoly vizuállal, rendkívül fantasztikus táncosokkal fog érkezni, vokalistákkal, tehát egy közel 40 fő stábbal érkeznek, tehát, és ebből jelentős része a színpadon is lesz, szóval itt...
1: A park nektek bejött, mint helyszín? Ő ott lesz a parkban?
2: A parkban lesz, uh-huh. és most dolgozunk először a parkban. Tehát most megtör a csend, mert nagyon kevés az a helyszín, ahol nem dolgoztunk, a Budapest parkban még nem. Most az elmúlt évek során több más ügynökség is rajtunk kívül már szervezett a oda, mint külsős koncerteket, és jó tapasztalataik voltak. Én csak nézőként jártam a parkban, mert nagyon szeretem a parknak a feelingjét, meg a légkörét. Nagyon jók ott a koncertek, meg jó hangulatban lehet ott élvezni a zenét. És most már a hangminőség is szerintem rengeteget fejlődött, tehát nagyon magas szinten van.
1: Tehát ezért most, mertétek bevállalni oda.
2: Igen, ezért mertük, és sőt, megmondom őszintén, hogy amikor gondolkoztunk az üzletársammal, Zsoltival, akkor épp azon hezitáltunk, hogy mert vihettük volna ezt akár egy beltéri helyszínbe is.
1: Tehát akár az arénába is?
2: Akár az arénába is vihettük volna, vagy az MVM domba is, de amikor az ügynökséggel volt egy online meetingünk, akkor ők az első, tehát mi először mondtuk a beltéri helyszíneket, és akkor mondták, hogy srácok, hát ez mind nagyon jó, meg ismerjük, meg már más művészekkel dolgoztunk ott, és tényleg kitűnő helyszín mindkettő, amit javasoltatok. De nincs valami jó szabadtéri helyszínetek? Mert ez egy olyan buli, amit igazából ott lehet jól élvezni egy szabadtéri körülmények között. És akkor döntöttük el, hogy ha a Budapest Parknak ez az intervallum szabad, amiben meg kell adnunk az ügynökség felé, akkor oda fogjuk vinni. És hát én nagyon bízom benne, és nagyon reménykedem, hogy ez egy jó időt fogunk ki.
1: Hát így legyen.
2: Tehát csodaszép időt, és egy nagyon jó bulit tudunk ott majd tartani.
1: Gábor, megvan a mondás, jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy a végén vagyunk, de akkor gyorsan vegyük át újra, tehát a kiállítások kiállítása az június 28-ig.
2: Igen, június 28-ig tart.
1: Elmondtad a helyszínt, de egyébként most van az a lélektani pont, hogy mondd el a web elérhetőséget, ahol minden pontos, fontos információtok ott van.
2: Igen, a Green Exhibition oldala, a weboldala, de ugyanúgy a Green Stage is. Nekünk is most megtalálja. Ez a két cég viszi így a rendezvényeket. A Green Stage az továbbra is a koncertekkel fog foglalkozni, és a Green Exhibition pedig a kiállítás részt fogja vinni.
1: És ezen a két oldalon?
2: Ezen a két oldalon mind a kettő ott van.
1: Oké, a Jason Derulo?
2: A Jason Derulo június 10-én lesz majd a Budapest Parkban. És most kapjuk meg majd a mert lesz, tehát a koncertjeinken, akár a Duran Duranen, akár a Jason Derulon lesz előfellépő is. Ennek a jóváhagyása napokban történik, tehát ha majd netán egyszer lesz még egy lehetőség, akkor majd ezt is el tudjuk mondani, de
1: egy meglepetésként
2: pár napon belül ez meg fog történni. Mindkettő világsztár előtt magyar fellépő lesz a végén, mert úgy volt először, hogy külföldi fellépők lesznek, de a végén magyar fellépők.
1: Figyeljék a műsorainkat.
2: És két olyan magyar fellépőről beszélünk. A Jason Derulo előtt egy rendkívül fiatalos, nagyon ismert és nagyon szeretett popsztárunk fog föllépni. Most még név nélkül, mert mondom, a héten várjuk a véglegesítést. A Duran Duran előtt pedig hát szerintem az egy óriási duranás lesz, mert egy olyan fellépő lesz majd, egy olyan formáció, akik hosszú évek óta nem voltak színpadon, és csak erre az egy estére össze fognak állni.
1: Van sejtésem, de majd ezt külön megbeszéljük. Nagyon örültem neked.
2: Én örültem, és hálásan köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgataink, Guba Gábornak azt a sok-sok energiáját, amit a munkatársaival beletesz ebbe a szép, de nagyon nehéz szakmába, meg hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, Guba Gáborral beszélgettem, és Gábortól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok, a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóim, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, természetesen, mint az előző blogban, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók villámgyorsan adják át a stúdióban, itt nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, igen, ilyen gyorsan is lehet helycserés támadást ebben a műsorban végrehajtani, és változatlan olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Somos Rita úgy mosolyog itt, ahogy ritkán szoktak, vendégek, örülök neked. Művészet, történész, kurátor, mai Manó, na meg itt a
2: Budapest Fotó
1: a fotófesztivál, amit nagyon szeretünk, remélem sok-sok hallgató is volt a millió eseményen, amit szerveztetek, de hát még nem állunk meg.
2: Pontosan nem.
1: Mármint én nem álltok meg.
2: Pontosan, és igazából pont május 15-én, azaz holnap este lesz a fesztiválnak a záró eseménye, ami a Lookbook nevezetű divatfotó kiállítás a Kiszteli Múzeumban, úgyhogy ez zárja ez a több mint 6 hetes megnyitó és kiállítás és program áradatot, de nem ez a sereghajtó kiállításunk, hanem mindig a nyitó kiállítás mellett ez a második ilyen leginkább kiemelt eseményünk, kiállításunk, amire a legjobban készülünk.
1: Na de most is onnan jöttél egyébként a helyszínről?
2: Igen, most is kiállítás.
1: Mennyi meló van ezzel?
2: Hát gyakorlatilag egy fél évnyi. Hogyha úgy tekintünk rá, ez úgy kell elképzelni, hogy ahogy vége van az egyik Budapest Fotófesztiválnak, elkezdjük szervezni a következőt. És ez gyakorlatilag mindig azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogy a következő évben mi legyen eznek a csoportos magyar fotókiállításnak a tematikája. Uh-huh. És akkor nyilván a múzeummal egyeztetve, de kiírunk mindig egy nyílt pályázatot. Számunkra ez nagyon fontos, hogy nyílt pályázat legyen, hogy tényleg különböző generációk, különböző oldalról érkező alkotók bátran pályázhassanak, gyakran van, hogy társművészeti irányból érkeznek hozzánk, és ez mindig izgalmas, mint így a karácsonykor kinyitni az ajándékokat, hogy az ember megnézze a pályázatokat, szóval, hogy, uh-huh. hogy ez tényleg egy ilyen fantasztikus időszak, amikor el kell bírálni és ki kell választani, hogy kiből lesz kiállító az adott évben, és nyilván ilyenkor az ember próbálja így összehangolni az anyagokat, mert az oké, hogy egy tematika, de hogy mi az, ami kiállításként is így jól tud működni, és nyilván ilyenkor az ember mindig egy kicsit szomorkodik is, hogy amikor meg kell húzni, hogy ő igen, ő nem, uh-huh. ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem jó az anyaga, csak hogy ebben a válogatásban jobban tud ez a uh-huh. másik 20 alkotó így együtt működni.
1: Az neked se egyszerű.
2: Hát nem egyszerű, és mindig szokott fájni a szívem, hogy mi az, ami nem fér be, és aztán minden évben el szoktuk azt is játszani az aktuális kurátortársammal, idén megint Szarka Klára fotótörténésszel, hogy több anyagot választunk, mint amennyi elférne, mert hogy ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk, nem véletlen volt ez a karácsony ajándékos hasonlat, de aztán a végén mindig minden megtalálja a helyét, és idén azért is különleges az idei kiállításunk, nem csak azért, mert divatfotóval magyar fotó területén belül még nem foglalkoztunk a fotófesztivál programjába, bár talán sokan emlékezhetnek arra, hogy tavaly volt Peter Lindbergh kiállításunk, igen. a műcsarnokban, aminek nagyon nagy sikere volt, de idén a Kiszteli Múzeumban a szokásos emeleti kiállítótér helyett megkaptuk a templomteret. Aha. És ott ez kurátorként is egy kihívás, hogy lehet úgy belakni, bejátszani a templomteret, hogy minden mű megtalálja a helyét, és tudjon működni is a konstellációban, meg a térben is.
1: De az önmagában is egy nagy dolog, ugye, hogy azt belakhatjátok.
2: Hát igen, és nagyon hálásak is vagyunk ezért a múzeumnak, hogy ezt a lehetőséget, ezt a teret kaptuk, mert hát ez egy kurátori álom.
1: De ez most tart, ez az álom? Tehát, hogy most kezditek megvalósítani, az installálás az zajlik, vagy mi van?
2: Hát ez az installálás ugye holnap este nyílik 6-kor a Kiszteli Múzeumban, mindenkit szeretettel várunk egyébként, de hát hetek óta tart a rendezés és az installálás.
1: Ez hetekig tartó.
2: Aha. Igen. Azért egy hatalmas tér, nem tudom hány 10 méternyi belmagassága, uh-huh. nyilván jogos, 20-30 jogos. Méterre nem fogunk berakni semmit, de így is azért kell egy idő, mire felkerülnek a képek a falra.
1: az alkotók akkor most végül is mennyien vannak?
2: 41 vagy 42, azt hiszem.
1: Uh-huh. Mennyi tud ott lenni?
2: Hát sajnos nem mindenki él már.
1: Gondoltam.
2: De ilyenkor azért nagyon sokan.
1: Tehát összegyűlnek.
2: Igen, szerintem egy 30 kiállító biztos, hogy jelen lesz, és nagyon sajnáljuk, hogy vannak tényleg olyan alkotók, mint például a Keleti Éva, akinek az 50-es évekbeli divatfotóiból került be válogatás, hogy ő is nagyon készült erre a kiállításra, de sajnos már nem tudott lenni.
1: Uh-huh. De mit tud ilyenkor csinálni a kurátor? Majd a legközelebbibe beválogatja, vagy ilyenkor ti ezt elmentitek magatoknak valahova, vagy gondoljátok?
2: A korábbi pályázatokat?
1: Igen. Vagy ezek nincsenek elővéve már?
2: Nem, és a pályázat végén meg is kell semmisítenünk az összes beérkező anyagot, de nyilván én magamnak attól még jegyzetelhetek, hogy ki az, aki még tetszett, uh-huh. vagy esetleg, hogyha egy olyan alkotó van, akit eddig nem ismertem, és mondjuk nagyon izgalmas a szemlélete, akkor megnézem, hogy miket csinál még, uh-huh. hogy milyen egyéb anyagai vannak, amiben mondjuk a jövőbe tudnék gondolkodni.
1: Uh-huh. Most minden napod ott zajlik egyébként?
2: Hát mostanában igen, nyilván a munka mellett, de hogy így ingázok, igen, és aztán, hogyha pénteken megnyílik a kiállítás, akkor kicsit olyan, hogy az ember, mint a gyerek elmegy az iskolába, vagy tehát, hogy az ember befejezte vele a munkát, és utána már akkor annak magától is működnie kell, vagy magától is mennie kell.
1: De mikor van az a pont, talán pont ekkor, amikor te magad is tudod élvezni?
2: Hát amikor már készen van, és nem azt nézem, hogy a fenébe, itt nem jó helyen van a kép aláírás, vagy hogy ezt ennek a sorozatnak a képeit más sorrendbe kellett volna kitenni, vagy ott el van csúszva egy fél centivel a középvonal, tehát az embernek ilyenkor látja az ilyesmit a szemét, vagy látja az ember az ilyesmit, aztán amikor ott van a megnyitó, és akkor még egy csomó mindent észrevesz, de akkor már együtt kell tudni élni ezzel.
1: Azért jó, hogy ezeket elmondod, meg mesélsz erről, mert hát mi nem vagyunk kiállít kurátorok sem, meg mit tudjuk mi, hogy hogyan zajlik ez az egész a háttérben. Mi már csak a végét látjuk. Na, de ugye ez mekkora nagy meló? És azért jó, hogy ezt bemutatod.
2: Ez nagyon nagy, és igazából sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon fancy szakma, de ugyanakkor rengeteg szervezés van mögötte, rengeteg adminisztráció, ennyi művésszel folyamatosan egyeztetni.
1: Hát, a kortárs alkotókkal és a művészek ugye nem egyszerű lelkű emberek.
2: Igen, akkor ennek az egész grafikai részét leegyeztetni, vagy például vannak egészen olyan dolgok, hogy amikor ott rendezünk, ide-oda kell hurcolászni a dolgot az ember kesztyűben, vagy például tegnap este Tombor Zoltánnak a 10 méteres installációját húztuk fel a tető, vagy a zsinór padlásról, és effektíve az meg fizikai munka.
1: Aha. És ő nem volt ott, hogy segítsen.
2: De ő is ott volt, csak lentről igazgatta, hogy szeretné, és mi meg ott fönt húztuk, hogy a megfelelő helyre kerüljön. De igazából...
1: Nálam mi lett kiállítva egyébként? Melyik?
2: Hát tőle egy nagyon izgalmas munka lesz, mert hogy több méteres ilyen vászonra nyomott képek lesznek itt a templomtérbe belógatva a magasból. Úgyhogy... Hát ahhoz el kell jönni, hogy valaki pontosan, de hogy valóban ez is hozzátartozik, hogy megtalálni minden munkának azt a helyet, ahol legjobban tud élni, uh-huh. és mondjuk egy ilyen hihetetlen adottsággal rendelkező térben, hát ez egy ajándék mindenkinek.
1: Mikor érdemes menni a kiállítást megnézni? Melyik napszakban? Számít ez egyébként?
2: Szerintem nem. És maga
1: csak a fényviszonyok miatt kérdezem.
2: Hát a templomban ez nem releváns.
1: Én mindig csak este voltam, fogadásokon, akkor sötét volt.
2: Hát a templom térben általában sötét van, és mesterséges fényforrás van, de azt hiszem, hogy bármikor érdemes menni. Tehát a Kisceli Múzeum Kömben is egy ilyen varázslatos hely, ahol cégérek, udvarok, hihetetlen történet bontakozik ki, és tehát bármikor érdemes menni, akár a megnyitóra, vagy június 28-ig lesz a kiállítás, addig mindenképpen.
1: Ne hagyják, mindig mondom az utolsó pillanatra, menjenek időben. A fotófesztivál hogy sikerült?
2: Mi
1: az alapítót.
2: Nagyon elégedettek vagyunk, és azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év azért az bizonyította, hogy van egy nagyon erős követő tábor, akik azért már mennek egyik helyszínről a másikra, egyre több kiállítóhely is csatlakozik, akik korábban nem feltétlenül voltak fotográfia fókuszok, de akkor tavasszal bevállalnak egy-egy kiállítást.
1: De azért, mert ti meggyőztétek őket, vagy látták, hogy hát, mit
2: talán mindkettő, hogy látják, hogy a fotográfia területe iránt tényleg fokozatosan, vagy folyamatosan nagy az érdeklődés, hogy van egy olyan szerveződés, vagy egy olyan fesztivál, ami ezt még inkább középpontba helyezi, és hogy van erre nagyon sok aktivitás is, amihez jó csatlakozni.
1: Aha. Már sokszor voltál itt, és, de azt hiszem még egyszer nem kérdeztem meg, most legalább akkor megteszem, hogy van ez ilyenkor, amikor nem csak megálmodsz, hanem létrehozol egy kiállítást, akkor ahhoz van valami fajta létszám tervezett, hogy mennyien fogják megnézni?
2: Nincs, meg igazából ez helyszíntől függő. Tehát nyilván mondjuk a műcsarnokba teljesen más a látogatószám, mint egy kis non-profit kiállítóhelyen. Tehát nincsenek ilyen számok.
1: De se a mai Manóban, se a most a kis Celiben sincs? Hát
2: vannak vágyott számok, hogy most akkor szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, de nincsenek ezek így darabszámra, vagy nézőszámra.
1: Nem olyan, mint egy koncert, vagy egy kereskedelmi tévé, vagy egy rádió, hogy vannak elvárások a hallgatottsággal, a nézettséggel, a látogatottsággal.
2: Nyilván vannak elvárások, és minden intézmény szeretné, hogyha minél többen elmennének, tehát nyilván kurátorként én is azt szeretném, hogy azokat a művészeknek a munkáit minél többen láthassák. De nincs egy ilyen elvárt szám. De azt hiszem, hogy ez az idei lookbook kiállításunk egy nagyon izgalmas lett, és pont azért, mert nyílt pályázat van mögötte, mindig vannak benne ilyen meglepetések, olyan alkotók, akiket mi sem ismertünk, vagy például az egyik kiállítónk, az Almási Csaba, maga is neves divatfotográfus.
1: Ő a Jécsaba?
2: Igen, Almási Jécsaba, aki a Király Tamásnak a fotósa is volt, ugye hosszú munkakapcsolat volt mögöttük, és ő a Metropolitan Egyetemen tanít. Uh-huh. És nagyon sok tanítványa jelentkezett például, és sokukat be is választottuk erre a kiállításra. Tehát, hogy egyetemisták, mesterek, és természetesen olyan divattörténeti, kicsit mondhatnám, hogy kuriózumok is, mint a Horling Robert, vagy Seffer Zsuzsának is ki lesznek állítva a képei, akik meg mondjuk a 80-as éveknek a divatfotóival színesítik gyakorlatilag a kiállítást.
1: Biztos, hogy izgalmas az egész. Nem ismerem azt a szót használni, hogy bulvár. Leszabad ebben a műfajban?
2: Bulvár? Uh-huh. Milyen értelemben?
1: Hát vagy akkor legyen kommerszebb.
2: Kommerszebb
1: kiállítás, kommerszebb témákkal? Vagy nem feltétlenül?
2: Nem feltétlenül. Tehát, hogy szerintem pont a kortárs divatfotó egyre inkább elmegy abba az irányba, hogy a divatfotónak az esztétikáját használja olyan témáknak, olyan társadalmi témáknak is a megjelenítésére, ami nem csak a vágyról szól.
1: Hát meg ezt értsd is jól, nem rosszból mondtam, hanem a befogadhatóság miatt, vagy a téma lazasága miatt.
2: Igen, hogyha így fogalmazunk, akkor igen, tehát nagyon sok olyan...
1: Tehát nem elborult művészet van.
2: Nem,
1: amit majd nem értünk.
2: Ez kifejezetten most a divatról szól, a divatfotóról, hogy hogyan vágyakozunk, mit szeretnénk látni magunkat is, hogyan képzeljük el, mit jelentett mondjuk a szépség, vagy egy szép nő mondjuk a 80-as évek, de például a Szipán Mártonnak is lesznek az 50-es, 60-as évekből.
1: Amerikából vagy itthonról?
2: A Szipám archívum együttműködésében, tehát itthon vannak most a képek, de hogy...
1: De hogy Amerikában fotóztál azokat,
2: igen,
1: vagy?
2: Igen. Aha. Tehát, hogy
1: ja, izgalmas.
2: Különböző szemlélettel találkozunk, és mondom, egészen fiatalok, és teljesen más generációk, és ettől tud mindig ez a kis cserébe a kiállítás nagyon jól működni, és nagyon friss maradni.
1: Na, azért merlek megkérdezni művészet történészként, kurátorként, meg a fotófesztivál alapítójaként, mert ismered a szakmát. Lenézik a divatfotósokat, a más jellegű fotósok, a művészfotósok? Van még ilyen, hogy művészfotó?
2: Ez nehéz, meg azt is mondhatnám, hogy nagyon sokan,
1: én nem mondtam, hogy bulvár.
2: Rendben van. Nagyon sokan, akik az egyiket csinálják, a másikat is. Ja, de értem. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont az alkalmazott fotó adja meg azt a szabadságot a fotósoknak, vagy akár a képzőművészeknek is, akik nagyon sokan például grafikusként dolgoznak hétköznapi tekintetben, hogy valóban azt csinálhassák utána, amit szeretnének. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolnám, uh-huh. hogy kéne egy ilyen aláfölé rendeltséget. Azt hiszem, hogy egyre inkább a divatfotó és az autonóm kifejezésforma, vagy művészeti forma a fotográfián belül, és ezt is próbáljuk egy kicsit megmutatni a kiállításon belül. És azt gondolom, hogy igen, ez a szabadság valahol ez egy nagy dolog, hogy az ember azt tudja csinálni, amit szeretne.
1: Én is azt gondolom, hogy nem ördögtől való az olyan műfaj, amit nagy tömegeket vonz. És ezért kérdeztem azt is, hogy itt a Kisceliben nyilván van, vagy talán jogos is az az elvárás, hogy sokan lássák ezt a kiállítást.
2: Hát persze, hiszen a műfaj is olyan. Igen.
1: De például a te munkádat, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, egy kurátornak vagy egy kiállításnak a sikerét egyértelműen a látogatottság?
2: Nem csak, szerintem a szakmai visszhang is ugyanannyira fontos. Értem. De lehet, hogy ez ilyen önteltnek hangzik majd, de nekem az is fontos, hogy én úgy érezzem, hogy jót csináltam. Tehát, uh-huh. hogy nyilván ez nem egy olyan szakmai mérce, de azért sok kiállítást csináltam, és én is tudom, hogy mondjuk ez jó lett, vagy itt jobban ki kellett volna valamit találni, tehát ezért tudom én is egy kicsit a saját munkámat kívülről nézni, és Szarka Klárával válogattuk az anyagot, és rendeztük, és vele nagyon jól tudunk együttműködni, kiegészítjük egymást, kritizáljuk is egymást, meg küzdünk azért, hogy az egyikünk ezt így akarja, a másikunk úgy, úgyhogy...
1: Lesznek tárlatvezetések általatok?
2: Lesz kurátori tárlatvezetés is, illetve majd a múzeumok éjszakáján a Csalár Bence divat szakértő is két tárlatvezetést is fog...
1: Innen. Tartam. Innen öleljük, már rég volt nálunk, úgyhogy jó is, hogy eszembe juttattad, majd lehet, hogy ennek kapcsán keresem is. Izgalmas lesz, úgyhogy mindenki, kedves hallgatóink, a Kiscelibe. Te mikor tudsz egyébként tényleg közönségé válni? Mikor van az a pont?
2: Hát amikor túl vagyok már a megnyitón, és lemegy ez az első hullám, és akkor szeretek én is visszamenni a kiállítótérbe, és akkor végignézni, hogy mi az, amit esetleg másképpen kellett volna. Kicsit azért is, hogy saját magam is tanuljak ezekből a tapasztalatokból, de hát a templomtérbe először csinálok kiállítást, a Kiscelibe már 9 éve mindig ott vannak a csoportos magyar kiállításaink, úgyhogy most ez újra egy kihívás volt, hogy hogyan is lehet megtölteni tényleg a templomteret.
1: Ilyenkor, amikor már túl vagy a nehezén és bemész, akkor neked is ad még tényleg újat? Hát hiszen benne voltál, tudom, hónapokig, de tudsz benne mindig találni valami szépséget?
2: Persze. Meg egy csomószor, talán ilyenkor van ideje az embernek arra, hogy a részleteket megnézze. Ugye az egész pályáztatás az digitális formában működik, és aztán amikor a rendezésnél látjuk fizikailag élőben ott a képeket, akkor tényleg olyan minőségek, olyan részletek is előjönnek, amiket így az ember képernyőn keresztül nem feltétlenül lát. Uh-huh. Meg azért megint csak közhely, de a méret a lényeg. Szóval amikor az ember kicsibe látja, vagy ott van 150x200-as méretben, hát az nagyon más élmény, érzet.
1: De még a fotósoknak is, nem?
2: Hát a fotósoknak
1: is. Mert az, hogy a közönségnek az oké, de hogy ők is, akik már akár meg is szokhatták ezt, de nem lehet ezt megszokni, nem?
2: Hát nem. Vagy a Tombor Zoltánnal is tényleg elég régóta egyeztetünk, hogy akkor milyen installációt szeretne, és akkor először ez a 10 méteres, és hogy be lesz lógatva, mert hogy szeretné, hogy be tudjanak a képek közé sétálni, De aztán, amikor a helyére kerül, és az ember úgy tényleg így látja térbe, hát ez hihetetlen érzés.
1: Na jó, ezt az érzést kívánom a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy itt voltál, már a végén is vagyok, képzeld el. De hát jó, társaságban jó témáknál megy az idő. Akkor a Kiscelli Múzeum, gondolom a weboldalon minden fontos részletet megtalálunk, oké? Hát akkor meg jó készülődést a jövő évi Budapest Fotófesztiválra.
2: Köszönjük, nektek. És holnap este szeretettel látunk
1: mindenkit. Ott leszünk. Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, a Budapest Fotófesztivál alapítójával. Ritától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés vagy egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Guba Gábornak és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Rómulusz honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Rómulusz Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek.

0: a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Micsoda hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címmel, és ez már a második Csíkszerda koncert.

0: odáig vezessék hallgatóságukat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele Tanulj Vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16. szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztette. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hív szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5

0: Közös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-1 gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

0: Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára, a színpadon megszülető audiovizuális

0: abszolút jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György zenei, producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Ötszáz és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték, a 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngyi Soma, vagy Soma Mamagé, és akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Az milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy a derű az nagyon fontos, mert anélkül nincs is nagyon értelme az életben.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat. Már a félelem is egy 100-as rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat. És a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság. Aha. És a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötted van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi info van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Hogy valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát, hogy tényleg majd, amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 120-150 éveket igen. fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. és bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel igen. ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, És az eredeti, vagy a munkacíme, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehet egy derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán kortalan vagy ezért most.
1: Igen, kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár
0: na,
1: még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: szóval ez egy
1: alapozni.
0: Elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten. És itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én ugye én 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erről, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről, ami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, a bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik, tehát hogy egy én úgy hívom, hogy alvó gyermekember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, soha nincs késő. Tehát nem baj az, hogyha most ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emlékszel, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az ötödik napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Uh-huh. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát igen. Most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent, úgy fent, amint kint, úgy lent, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát igen. Nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek, és ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást.
0: Okay.
1: Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél, sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, igen, hogyan gondolkodom igen. Azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása is, az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Uh-huh. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
1: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Nagyon próbára tevő, viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD-s, mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan fejlesztem
1: magam és tanulok.
0: Én azért örülök neked egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: Is.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy
0: szívből
1: jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb, több mint kalandja. Egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy volt voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: No, hát akkor miért lesznek meglepetések?
1: Én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért mindnek jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan felkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. Aha, végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki ez a jogos, célcsoportom, jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan, és most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapotát, az meghal, oda már vissza nem mégy többet, az biztos, és megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, hát ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény, ha a természetes úton ugyan, igen, születsz, értem, is ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transzlégzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk a irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
2: a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életben maradhatnak a kis benzinkutak, túl gyorsan mehetett a Gyománál kisiklott vonat. Ismét megrendezik az Artamozik éjszakáját Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Artmozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabánmozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a filmrajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
2: A sokadik Artmozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lett a budapesti művészmozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabánmozikat megnyit egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozinkban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmben nagyon beleszeretett az elmúlt évben és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségű nézhető meg ezen az egy éjszakán.
1: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan Sláger

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk. Hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
2: Ez hogy... túlzás,
1: András. De tőled könnyebben nem, befogadjuk.
2: Ez túlzás.
1: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél. Már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy beépültél a bizalommal.
2: Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
1: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
2: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
1: Hát hál' Istennek.
2: Olyan elementáris, hogy
1: én
2: azon
1: hallgatom
2: valami
1: a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
2: Ezeket
1: mind ismerem.
2: Most értem meg. Képzeld, hogy most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ez tudod mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a Klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alul intonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni. És amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
1: igen,
2: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív, Nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem. Aha. Az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami nagyon azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy óra 40 perc, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnan tudom, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odapasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok tehát szenvedéssel hitelesen. Teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
1: Igen.
2: Ezúton ajánlom a Böcsök Mária nevű történésznőnek a Ketté szakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Ketté szakadt Magyarország kijön ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért van itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni közeledni az ország. Egymáshoz. És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
1: Elmondtuk a helyszínt.
2: Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu/életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatok.
1: Tehát a két rész között.
2: Nem, ez a második rész. Ugye ez maga a második rész. Okay. Ez a két rész között büfé van. Ez maga a második rész, és ezt kifeszíteni az országra, ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzesló éve az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik nekem, konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunoka talán, no.
1: Okay. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
2: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vatkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vatkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
1: Na de ő mennyi idős?
2: Azt bánom, hogy csak a naplóimat írtam, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
1: De miért fontos az neked?
2: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
1: mert a terápia, az írás.
2: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a ladikján a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
1: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni, de a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
2: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
1: A Ligetben. Igen. És Soma, mamagisa.hu, ott minden pontos, fontos információ ott van. A könyv már bent van a boltokban?
2: Persze.
1: Oké. A derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
2: Igen.
1: Úgyhogy nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert nagyon sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről.
2: Köszönöm,
1: beszélni.
2: András.
1: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz a az összes imádott hivatásába azt a figyelmükkel viszonozzák az a legtöbb, amit. Úgyhogy sok csillogó szempárt neked mindenhol, akkor tiéd is csillogni fog, nagy
2: köszönöm.
1: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Suma Mama Gésának nagyon köszönöm.

0: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után eltromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 11.

0: 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: És 6 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Indul már is a Sláger hétvégeim. Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Zsíde Gyöngyen és az is megindul a föld. Ez szamáris első.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrálók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzol a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió, hallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Szív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársam nem más, mint Ortutai Dóri.
3: Sziasztok!
2: Itt a Dóri is, és a két fantasztikus vendégünk, egy testvérpár, Panna és Ármin. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Ők is többször voltak már itt a műsorban, de jó, hogy jöttetek. Kérdeztem Ármint, hogy hogy aludt, és azt mondta, hogy ő a földön aludt. Ez mit jelent, hogy a földön alszol?
4: Hát, hogy a földön.
2: Aha, a tehát földön. Nem a holdon, hanem nem, a földön?
4: Nem. Hát nem a föld bolygón, hanem a lent a földön.
3: Talajon.
4: Igen.
2: És miért aludtál a földön?
4: Mert a mamiánknál aludtunk, és túl sokan voltunk, négyen voltunk.
5: Igen, és Ármin szeretett volna a földön aludni, és ezért inkább oda tettünk egy matracot, hogy kényelmes legyen.
2: Jaj, kényelmes volt?
4: Igen.
2: Nem lógott le a lábad?
4: De.
2: Már kinőtted a matracot, Ármin?
4: Igen, nagyon kicsi volt.
3: Hát fú, már elsős.
2: Hát már elsős az Ármin.
3: És Panna, te mennyi vagy?
4: Hanyadikos? Második.
2: Másodikos. Jó elsősnek és másodikosnak lenni?
4: Igen, hát az első az még azért könnyű.
2: Tényleg?
4: Igen.
2: Mit csináltok, csak focisztok?
4: Nem, csak szünetbe. Matekozunk, meg olvasunk, meg magyar, meg ennyi.
2: A matek jól megy?
4: Igen, ú, az a kedvenc órám.
2: 3 meg 4?
4: 7.
2: Aj, de ügyes vagy.
3: Jól megy.
2: Ti hol tartotok a suliba a tanulásban? Mi a tantárgyak vannak is? Miket tanultok, Panna?
5: Digitális kultúra, magyar nyelvtan, magyar olvasás, matek.
2: Úristen.
5: Rajz, technika.
3: Ez másodikban?
5: Tessi, néptánc.
2: Azt a mindenit. Az, azért az elég bonyolult. Már hogy sok feladat van. Igen. Mi az a digitális kultúra? Nektek is van, Ármin?
4: Nekünk még nem. Nekünk még nincs.
2: Akkor te digitálisan kultúrálatlan vagy még?
4: Olyasmi.
2: Uh-huh, meg kicsit benne van.
3: Tök
2: az.
3: Jó válasz volt.
2: Szeretnél már kultúrát lenni digitálisan?
4: Igen.
2: Panna, elárulod, hogy hogy leszel kulturálisan divat, bocsánat, digitálisan kultúrált? Tehát mit rejt ez a tantár?
4: Csak azt szeretem volna megkérdezni, hogy az mit jelent.
2: Hát én is a Pannátom, én se tudom.
4: Ja, hogy ott laptopoznak.
5: Az,
2: aha.
5: Hogy... Igen, laptopoznak. Meg nekünk elsőbe is volt.
2: Tényleg?
5: Digitális, igen.
3: De hát a laptopozás, csak nyomkodjátok a gombokat, vagy azért történik ott valami érdemben?
5: Hát nem, hanem megtanítanak, uh-huh, hogy mi mire való, ilyeneket.
2: Uh-huh. Aj, de jó. És például a CTR gomb, itt van a számítógépen egy CTRL gomb, az vajon mire való?
5: Azt meg nem.
2: Jó, akkor nem nyomom meg, jó, nem nyomom meg itt a gépen. Tudjátok, jó, hogy itt a Székreállókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Igen. Ármin nagyon szereti, főleg ha állatos hír, ugye?
4: Meg ha sportos.
2: Meg ha sportos. És mi van, ha sportos állatos hírt hozott nekünk ma Ortutai Dóri, aki a Sláger FM hírolvasó szerkesztője. Dóri, kérlek, tállald elénk az első hír.
3: Hát ez egy állatos, de lehet sportos állatos is egyébként, mert teszünk vele egy kis sportot, jó? Egy budapesti oviba járunk most. A gyerekek észrevették, hogy van egy nyuszi az oviba.
4: Mondd, cuki lehet.
3: Igen, na, tényleg nagyon cuki. Hogy minden reggel a nyuszi körbejárja az ovit, ahol van veteményes, és minden reggel körbe fut, tehát van benne sport is, és megnézi, hogy hogy állnak a vetemények, és véleményezi a veteményeket, és a répák körül, mikor észreveszi, hogy ott vannak a répák, így megáll, és akkor így dilemmázik, és ott nagyon sok időt szokott eltölteni, de nem falja fel a répákat.
4: Szereti a nyúlszi.
3: Igen, csak nem hagy, de hát a veteményest ott hagyja az óvisoknak.
2: Én ha nyúl lennék, én csak répát tennék.
4: No, hogy azt nem tudom, hogy a nyulak tényleg szeretik a répát, vagy csak ez egy ilyen mondás, hogy a nyulak szeretik a répát.
3: Tök jó kérdés.
2: Én láttam már egyébként nyulat répát enni.
4: Meg a lovak is
2: eszik. A lovak is eszik. Tényleg, milyen állat eszik még répát? A tyúkok esznek vajon?
4: Nem.
2: Nem, tehát úgy nem tudja megfogni. Hát hogy fogja a szárnyával? Elképzeled, hogy így fogja a kis szárnyával a répát? A nyuszi miért szereti annyira a répát?
4: Mert akkor a füle van, mint a répa.
2: Jó.
4: Mert zöldség.
2: Mert zöldség. Vegetáriánus lehet egy nyúl?
4: Az mit jelent? Az
2: hogy csak növényi eredetű dolgokat eszik, állatit nem. Tehát nem eszik, nem tudom én, sertést, vagy marhahúst, vagy bárányt.
4: Nem eszik. Nem az azt emberek esznek.
2: Ti szeretitek egyébként a húsokat, vagy inkább a zöldségeket?
4: Én szeretem a húsokat nagyon.
5: Hát én nem mindegyiket.
4: Az én sem.
2: Mi az, amit nem szeretsz? Fóka?
4: Hát olyat még nem ettem.
2: Aha, én se, de el tudom képzelni, nem is ennék meg egy fókát.
4: Létezik fókait?
2: Nem tudom.
4: Szerintem nem.
2: Nem hiszem. Nincsen. Habár a sarkörön élő eszkimók azért a zsírja miatt, meg a hús miatt nincs más táplálékot, fehérje, amihez hozzájussanak, ezért megeszik a fókát is.
4: Hát.
2: Úgyhogy ha inuit lennél, akkor te is megennél.
4: A fókát megeszik.
2: Igen.
3: Hát, nem sok minden étel van ott, nem?
2: Ott nincs répa.
4: Szegény, és nincs semmi étel, az bármit megenne.
3: Ez is így.
2: Igen.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem! Igen.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Én szerettem a menzán, amit a többiek ott hagytak kaját, én azt is megettem, ti jó evők vagytok?
2: Nem, nagyon. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a főzelékeket.
3: Én eztem, csak az iskolában nem olyan finomak.
1: Nem,
2: igen, van olyan, ami nem olyan finom.
1: Melyik, ha nem olyan finom? A finom főzelék az finom?
2: Nem.
1: De akkor miért finom főzelék?
2: Hát mert az a neve.
1: Jó, de akkor legyen az, hogy nem finom főzelék. Hát finom főzelék, ami nem finom.
2: Hát de...
1: Ez olyan, mintha a sárga borsó főzelék, az finom, ugye?
2: Nem.
1: Ne, azt se szereted?
2: Nem.
1: Zöld borsó főzelék?
2: Nem.
1: Bab főzelék?
2: Nem.
1: Krumpli főzelék?
2: Igen.
1: Na, mi lenne, hogyha a krumpli főzelék lenne a finom főzelék, mert az tényleg finom. Igen.
2: Az mindenki szereti.
1: Tényleg? Nem találkoztál olyannal, aki nem szereti? Mit jó egy krumpli főzelékhez enni?
2: Virslit. Én a virslit szeretem.
1: Nagyon?
2: Benne. Igen. Hogy így benne van.
1: Ó, és hogyha fasírt van benne?
2: Ó, az is nagyon jó. Én a fasírtot annyira
1: nem szereted?
2: Hát úgy, én nagyon szeretem.
4: Én sem.
1: Főztök már egyébként? Miért? Nem is fasz?
2: Én levest szoktam néha ilyen levest. Smeklevest.
1: Ó.
2: Azt szoktam.
5: Én még sosem főztem, csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
1: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
2: A szendvicset én is csináltam már.
5: Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
1: A szalámit?
5: Nem, a kiflit.
1: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
5: Igen.
1: Mibe szoktad becsomagolni?
5: Mit?
1: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
5: Igen.
1: Azt hittem, a suliba viszed.
5: Nem, akkor még óvis voltam.
1: Jaj, ez még régen megboldogult óviskorodban volt. Panna, neked mi az az állat, akivel cserélnél? Tehát, hogyha cserélhetnél egy állattal, hogy ő legyen te pedig ő, akkor melyik állatnak a tulajdonságát választanád?
2: Új, már tudom. Hát én vagy a madárét, vagy a kutyáét, vagy a cicáét.
1: Asztal!
2: Én már tudom.
1: Mondjad.
2: Én a zebrát.
1: Miért? Mert akkor átmennének rajtad.
2: Igen, ezért.
1: Ezt már egyszer mondtad, és azért mondtam én is, mert tőled hallottam. Nem emlékszel rá? Mondtad itt a rádióban.
2: Igen, emlékszem rá.
1: Miért lennél kutya?
2: Azért, mert...
5: Mert fáraszt húgat.
1: Fárasztó,
5: ha ugatok egyfolytában.
1: Igen? Az fárasztó? Ezt mondták már neked?
2: Nem
1: is.
2: Csak gondolom. Én azért lennék kutya, mert sokat foglalkoznak vele. Meg ilyen nagyon cuki állat.
1: Nagyon. Milyen fajtájú kutya a kedvenced? Tudod, van olyan, hogy vizsla, puli...
2: A boxer...
1: De az nem alsó nadrágban van? Már nem benne, hanem hogy boxer alsó, én még azt úgy hallottam.
2: De van olyan, lehet.
1: Ja, van olyan.
2: De van boxer kutya is.
1: Kutya? Az hogy néz ki egy boxer kutya?
2: Én nem néz ki, mint egy francia buldog, csak nagyban.
1: Aha! Milyen a feje egy ilyen buldognak?
2: Maci feje van, ilyen benyomott cuki.
5: De nekünk francia buldogunk van.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Azt mondják, hogy az horkol.
2: Meg röfög.
1: Mit csinál?
2: Fingi.
1: Tényleg?
4: Pukkangat, meg ilyen röfi hangja van.
1: Tényleg?
2: Röfög, meg nálunk még kúszik is.
1: Jaj, de édes lehet. Az miért, hogy melege van és hűti a padló magát?
2: Nem, hanem
5: örül.
2: És mosolyog is.
1: Nem már.
5: És olyan cuki, ahogy ugat.
1: Hogy ugat?
2: Ilyen lehajtott fejjel.
1: De milyen hangot ad ki?
2: Ordítós.
1: Nem már.
2: De nem szokott ugatni, csak akkor, ha valami... Ha kimegyünk mondjuk az utcára.
1: Akkor hogy
2: ugat? És nyitva adjuk a kaput.
1: Akkor hogy ugat, Ármi, megmutatod?
5: Nem vagyok egy kutya, és nem tudom így megmutatni.
2: Anya nagyon jól tudja utána.
1: De mi jeleti?
5: Kicsit hangosabb.
2: Ilyesmi, igen.
1: Tényleg? ha állathangot utánoznál, akkor mi az az állathang, amit tudsz utánozni?
5: Hát a macska az a legkönnyebb.
1: Na, az hogy kell?
5: Miu, miu, miu. Ez nagyon
1: ez
5: könnyű.
1: Ez nagyon könnyű. Mondjuk a tehenet hogy lehet?
5: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
4: Nem.
5: De én még nem hallottam tehénhangot.
1: Igen.
5: Én még nem hallottam tehénhangot.
4: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
1: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
4: De
1: hát
4: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, ott így.
1: Nem hallottál még tehénhangot?
5: De
1: úgy
5: így nem.
4: Nem.
1: De láttál már?
5: Hát láttam, és de még nem hallottam.
4: Uh-huh. Akkor most hallottam.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, tartsanak velem!
6: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székreállók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Tudjátok, a műsor második részében a Dóri mindig hoz egy kvíz kérdésekből összeállított sokrot, úgyhogy ezeket most a Dóri föl fogja olvasni, pedig megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a helyes megfejtés.
2: Hát én biztos kifogom.
1: Hát tudom, meg a Panna is.
3: Borzasztó nehéz kérdésem lesz.
2: Idézőjelbe vagy?
3: Idézőjelbe.
2: Azaz.
1: Ez az.
3: Melyik állat szokott dorombolni?
2: Macska.
1: Jó, Dóri. De mi van, hogyha a tigris? Az szokott dorombolni? Egy igen. Nagy macska?
2: Hát igen, az is szokott, de szerencsére én még nem találkoztam tigrist.
1: Láttátok már az állatkertbe a tigrist?
2: Igen.
4: Igen.
1: Na, félelmetes egyébként?
2: Nem annyira. Egy babának lehet.
1: De egy
3: elsősnek már nem.
2: Így van. Én megsimogatnám.
1: Megsimogatnám? Szereted a tigrist?
2: Hát nem a kedvenc állatom. Egy nagyon-nagyon kicsit félek tőle, úgy megesz, bár mondjuk nem férek bele abba a kicsi szájába, de amúgy én szeretem a tigriseket.
1: Merre fele élnek? Zuglóba vagy hol?
2: Nem tudom.
1: Dabason?
2: Nem.
1: Á, Dabason nincs.
2: Csak állat, mondjuk állatkert nincs is Dabason.
1: Hogy?
2: Nincs.
1: Nincsen?
2: Nincs.
1: De állatfarm? Az hát, sincs. Tegem.
2: Vagy van, hol van, vagy nincs?
1: Hol van Budapesten kívül valamilyen állatfarm, vagy állatpark?
2: Tudtok? Hát állatkert van Kecskeméten.
1: Igen? Uh-huh. Meg Veszprémben is van állatkert.
2: De én nem hallottam még olyan városról, vagy ez egy város?
1: A Veszprém az egy város.
3: Nincs messze Budapesttől.
2: Tényleg?
3: Igen, uh-huh. Nagyon szép, majd egyszer menjetek el.
1: Szegednek is van.
2: Hú, Szegedet ismerem.
1: Ismered, voltál már?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem, csak ismerem.
1: Mit tudsz Szegedről?
2: Semmit.
1: A jó, én is körülbelül ennyi.
3: Azért kell elmenni felfedezni majd Szegedet.
1: Jaj, de jó. Melyik az a város, amiben voltatok, Panna?
4: Törökország,
2: hát az Mali. Nem,
4: vagy az város?
1: Nem, az egy ország.
2: Ország.
1: De Törökországban melyik város? Isztambul?
2: Azt
1: nem vagy tengerpart. Antalya?
2: Tengerpart. És
3: Balin?
2: De az igen. Nem egy város,
3: nem.
2: Ország.
1: Jó, de van egy, azt hiszem, Nógrád megyében egy Bali nevű kis falu. Nem ott voltatok?
4: Nem tudjuk, de...
3: Repülővel mentetek.
2: Igen.
3: Akkor Bali.
1: Akkor az Bali, az igen. Akkor a tengerpart.
2: És voltunk
4: egy napos út.
1: Az hol? Ja, egy napig repülő. Tart repülő.
4: És nagyon-nagyon luxus volt az a
2: repülő.
1: Tényleg? Mi volt rajta?
4: Volt ilyen,
2: csak nagyon hangos volt a vécé.
1: Mert miket mondott ki? Jabált, hogy ej, de nem fogtok többet pisilni.
2: Nem, csak nagyon hangos volt, ahogy lehúztam.
1: Ja, tényleg van egy ilyen szívó, ilyen
2: igen.
1: Hangja.
3: Milyen volt a repülő?
4: Olyan, hogy itt a széknek a támláján, itt a hátulján van egy ilyen tabletféle, ilyen mini tévé.
1: Mini tévé. De akkor azt hogy látod, hogy a székednek a hátulján volt egy mini tévé?
4: Hát mások széke
1: jaj,
4: mindig.
1: Aki előtted ül.
4: Igen,
1: aha.
4: Volt rajta ilyen nagyon jó kis játék.
1: Mi volt? Mi volt a jó kis játék?
4: Nagyon jó
1: Minecraft?
4: Volt.
1: Minecraft?
4: Nem.
1: Ah,
4: hogy az jó. Hogy hátra kellett húzni ilyen, nem tudom, ilyen állatot, és akkor le kellett rombolni vele ilyen házat, és valamilyen, hogy is hívják azt a...
1: Tengeri malac?
4: Nem.
1: Jó, csak ezt kipeltem.
4: Nem állat, hanem valami...
1: Bűvös kocka?
4: Nem, valami íj, vagy nem íj.
3: Valamilyen eszközzel?
1: Nyíl?
4: Nem.
1: Nyíl puska? Íj?
4: Nem.
1: Számszerű?
4: Nem, várjál. Mindig is nem jut az eszembe. Azzal hátra kellett húzni, és így előre ugrott, és akkor le kellett rombolni ilyen házakat.
1: Jaj, ilyen nagy parittya.
4: Mi az a parittya?
1: Hát olyan, mint az izé.
3: Tudod, ilyen gumis, ilyen két fa ég között van.
4: Igen,
3: ilyen,
4: igen.
3: És gumi van, és így beraksz bele ilyen
4: igen.
3: Követ, és meghúzod is, az a parittya.
4: Igen.
1: Olyat láttál már?
5: Igen, van is olyan.
1: Vagy ti hogy? Ja, ti csúzlinak hívják.
2: Igen.
1: Ja, a csúzli, mi nálunk Debrecen környékén parittyának hívták. Bocsánat, csúzli. Van ilyen furcsa szó, amit mondjuk a nagyszüleitek használnak, de ti nem. Például hallottatok már olyan szóról, hogy mit tudom, stelázsi?
2: Biztos, hogy nem, én még soha nem.
1: Soha, mert az a stelázsi az egy olyan kis szekrényke, amibe betették régen a tányérokat.
2: Nekünk nem is, mi nem is használjuk ezt a szót.
1: Szót nem. Olyan, hogy mángorló?
2: Az se.
1: Azt se használjátok?
2: Nem.
1: A mángorló régen azzal mosták a ruháikat az emberek, azon a mángorlófán dörzsölgették, ilyen kis recés dolog. És tudjátok, hogy az a szó mit jelent, hogy tlükpahin?
2: Nem.
1: Én se, csak most kitaláltam. Csak kitaláltam egy szót most. Tükplahin. Úgyhogy mindig utána kell nézni, hogy milyen szó mit jelent.
2: De lehet, hogy ez nem jelent semmi, de lehet, hogy jelent valami, de szerintem nem jelent
1: semmi. Szerintem se, butaság volt.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, tartsanak velem!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrálók Majadása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Még a repülőről mesélj már egy kicsit, nem féltetek? Ja.
2: Én nem szeretem annyira a repülőket, mert tériszonyos vagyok.
3: Én is.
1: Igen?
2: És így dőlünk erre.
3: Mondjuk nem mennénk fel mi van Párizsban, az a...
1: Eiffel-torony?
3: Igen, arra nem mennék fel.
1: Nem azon szél, vagy ilyen tériszonyod van?
3: Aha.
1: Mikor derült ki, hogy tériszonyosok vagytok? Fölvettél egy magas sarkút, és szédültél?
3: Nem.
4: Amikor fára kell mászni, nem? Akkor már lehet érezni, hogy nem
3: hát vagy... én is még soha nem másztam fára, szerencsére.
4: Én ott érzem már, mikor a fára így fölmászkálok, ott a második ág környékén már azt érzem, hogy hú, ez már magas, nekem is így van tériszonyom.
3: Nekem tériszonyom van, igen.
4: Ennyi,
3: nekem
4: is. És
3: Pannának is, meg nekem is. Aha. Meg apának is.
1: Apának is?
4: Hát akkor ez.
1: Anyának nincs?
3: Azt nem tudom, de szerintem neki nincs.
1: Nincs. Ő az erős a családban. Ő beszél rá benneteket a repülőútra, mi, hogy nem kell félni.
3: Hát, meg apa is.
1: Meg apa is.
3: Meg mindenki.
4: Mindenki
3: szeretnek
4: repülni.
3: De Ármin nem fél a repülőt. Nem, mert az ilyen jó érzés.
1: Igen.
3: Igen, az már így jó. Meg apa még azt is mondta, ha az nem fáj.
1: Dehogy fáj.
4: Az nem fáj az injekció.
3: Tényleg.
1: Hát az segít mindig.
3: Nekünk...
4: Tudod mennyi egy injekció?
3: Mennyi.
4: Tudod mennyi? Ennyi, mint hogyha egy körben így idei, megmutatom, nézd, add ide csak a kezed.
1: Ne oldj be.
4: Ennyi. Ennyi.
1: Csak ennyi.
4: Egy odaérde, egy tap, és meg is van.
1: Én nagyon félek az injekciótól.
3: Apának már az innyébe is adták.
1: Hát az igen, az nagyon rossz.
3: Nem. Én már egyszer sírtam is tőle.
1: Én többször.
3: Nem, a Szuri volt.
1: Hát új injekció, Szuri
4: volt. Nem kell attól.
1: Duri, van még egy kérdés.
4: Melyik állatnak van nagyon hosszú nyaka?
3: Zsiráf.
1: Igen, ez nagyon könnyű volt. De szerintem a libának is. A libának nincsen hosszú nyaka?
3: Liba
1: nyak. Nem akkora, mint a zsiráf.
3: Mert a zsiráf az egy nagy állat.
1: Uh-huh. De miért ilyen hosszú a nyaka? Mi értelme van?
3: Nem tudom, így szép.
1: Jobb ott a levegő olyan magasan? Azért?
3: Hát, ha én zsiráf lennék, akkor nekem a tériszonyom lenne.
1: Tényleg?
3: Hogyha felmásznék a zsiráf fejére.
1: Van szarva egyébként a zsiráfnak?
3: Szerintem nincs.
1: Nincsen? Az a két kis ilyen kis gömb van a végén, az olyan, mintha egy szarv lenne. Én is úgy emlékszem.
3: Még nem láttam a zsiráfot.
1: Majd digitális...
3: Kultúra
1: megnézzük. Látott már zsiráfot, Ármin? Lehet, hogy azt hitted...
3: Lehet, hogy nem emlékszem.
1: Lehet. Vagy lehet, hogy azt hitted a zsiráfra, hogy mit tudom én, orangután.
3: Ha lehet.
4: De meg akkor lehet, hogy még középsős voltál, és nem figyelted meg a szarvát. Melyik állat tud tolatva repülni?
1: Hát akkor ez madár, hogyha repülni.
4: Igen.
3: Tolatva...
4: Visszafele
1: is. Na ez nehéz. Ez nagyon nehéz.
3: Hát...
1: Szerintem itt Magyarországon nem is él olyan állat. Én nem láttam még vissza...
3: Ragadozó?
4: Nem,
1: csak hogyha beragasztózod, akkor...
3: Mert nem úgy értettem, hogy ragad-e.
1: Ha nem az?
3: Nem. Nem tudom. Ezt tudom.
4: Nehéz. Adok három lehetőséget.
1: Jó, az szeretjük.
4: Sas.
1: Hát, aha.
3: Az nem.
4: Kolibri.
3: Az meg...
4: Gólya.
3: A kolibri. Kolibri.
1: Azért, mert a gólya meg a sas nem tud?
3: Nem.
1: Igen, ők nem tudnak visszafele. Kolibri, az egy ilyen kis pici, a világ legkisebb madara. Nem láttatok még?
3: Nem.
1: Természetfilmben én is. Nagyon édes.
3: Én meg nem láttam.
1: Rárepül a virágra, így rárepül, a kis hosszú csőre van, így bedugja a virágszirmok közé, és onnan falatozik, vagy issza a nektár.
3: Olyan, mint a... Igen.
1: Egy kicsit, igen. Csak nem rovar, hanem madár.
4: Cuki.
1: Nagyon óriási sokat ver a kis szíve.
3: Én még nem láttam.
1: Szeretné, ha lenne egy olyan kis madarad, ami akkor, mint egy kolibri, és hátrafele repül?
3: Hát mivel még nem látom, ez így még nem tudom, hogy lenne, mert nem tudom, hogy néz ki. Lehet, hogy csúnya.
1: Aha, egy kis madár, aki visszafele tud repülni, nem lehet csúnya.
4: Cuki nagyon.
3: Hát cuki.
1: Szerintem ugyanolyan cuki, mint ti vagytok. Igen. Panna és Ármin.
3: Mi már egy kicsit nagyok vagyunk, és igen, nem tudunk repülni.
1: Hátrafele. Nem mondjuk előre se. Úgyhogy Ármin, Panna, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok. Remélem jöttök legközelebb is. Fantasztikus volt veletek itt a Székreállókban. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Másik műsorvezetőm Ortutai Dóri volt.
4: Sziasztok!
1: És a két fantasztikus testvérpár, Panna és Ármin.
3: Sziasztok!
5: Sziasztok! Egy-két, ha nem hat meg a hangját, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
0: Ez volt a Székreállók mai adása, a műsor pedig hamarosan majd visszahallgathatják a Sláger FM alkalmazásában. Én Csánk Attila vagyok, tartsanak velem a következő. Köszönöm.

0: továbbiak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Napi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolat kezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok.

0: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Rómulusz honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Rómulusz Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után eltromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt.

0: A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcába. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 71-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csánki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Melanie C és az I'm Turtle You, ezt már is elsőként tartsanak velem, és ébredezzünk együtt, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újra lesz Budapesten Duna átúszás, majd augusztus 29-én több ezer ember csobbanhat. 10 év után újra megrendezik a Budapest Duna átúsztást, majd a Generáli OVT Duna átúszás néven augusztus 29-én 1000 résztvevő úszhat át a főváros szívében Pestről Budára. Az Open Weather szervezésében megvalósuló eseményen majd a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszak Egyetem közötti szakasz teljesíthetik a nevezők. Mindezt tehát augusztus 29-én itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a reggelt. Harry Styles slágerével itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! Sláger.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Hit, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd 7:30 lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Már is Boney M és a Daddy Cool lesz, folytatja már is az órát, illetve ezért kezdik az évad, és

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Jönnek a Joker napok a Petrányi autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
3: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Mi az az állatang, amit tudsz utánozni?
9: Hát a macska az a legkönnyebb.
8: Na, az hogy kell?
9: Ez nagyon könnyű.
8: Mondjuk a tehenet hogy lehet?
9: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
10: Nem.
9: De én még nem hallottam tehénet.
8: Búbú, igen.
9: Én még nem hallottam tehénet.
10: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
8: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
10: De
8: hát
10: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, ott így.
8: Nem hallottál még tehénet?
9: De úgy így
10: nem.
8: De láttál már.
9: Hát láttam, és de még nem hallottam.
10: Most hallottam.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, /1, /43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 71-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát. A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A majális cél, hogy a múzeumokat élő közösségi térként mutassa be, amely történetek, emlékek és kulturális értékek mentén kapcsolja össze az embereket. Mindez tehát a múzeumok majálisán itt a fővárosban. Is jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a reggelt. A Pet Shop Boys slágerével szól nálunk a Go West.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Sabra Carpenter sláger, a Tears pedig már is érkezik az óra zárásoként, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom, a hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Jó utat, vigyázzanak magukra, hogyha úton vannak.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesészenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után

0: adáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösszpontosítsa. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-1 gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszükletre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Madonna és Like a Prayer, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is. Sláger!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem jár a 69-es villamos a hétvégén, pótlóbuszok közlekednek majd. Karbantartás miatt ezen a hétvégén pótlóbuszok közlekedik majd a 69-es villamosvonal teljes vonalán. Még szombaton és vasárnap némi extra tervezést igényel az utazóktól. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok miatt az 5-ös és az éjszakai buszok megállóját is áthelyezik, a 25-ös járat pedig a Mexikói úton a 225-ös megállójából indul majd. Újpalotáról a belváros felé a 7-es buszcsaládot javasolják, míg a külsőbb utcákból a 124-es és a 125-ös vagy a 231-es járatok kínálnak gyors alternatívát a főbb csomópontok felé, úgyhogy ezen a hétvégén mindenféleképpen tervezzék meg, hogyha ezen a útvonalon szeretnének utazni az utazásukat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Avicii és a Hey Brother, ezt folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. A Take a Chance on Me pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében. Most jó pihenés, jó időtöltés mindenkinek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
4: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
4: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána, leddszoli.hu.
8: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
10: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
11: Főztök már egyébként?
12: Miért?
11: Nem is fasz.
12: Én levest szoktam néha ilyen levest. Zmeklevest. Azt szoktam.
13: Én meg sosem főztem. Csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
11: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
12: A szendvicset én is csináltam már.
13: Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
11: A szalámit?
13: Nem, a kiflit.
11: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
13: Igen.
11: Mibe szoktad becsomagolni?
13: Mit?
11: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
13: Igen.
11: Azt hittem a suliba viszed.
13: Nem, akkor még ovis voltam.
11: Jaj, ez még régen megboldogult oviskorodban
10: volt. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Lezárják a mai napon 9 és 14 óra között a 4. kerületben a Paulai Ede utcát, a Zalszínház utcánál építkezés miatt. Tart a csatorna felújítása, 22. kerületben a Török utcában, a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca és a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bem Tábornok utcát egyirányították a Dózsa-György út felé, a 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszakajárat terelve közlekedik. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenkit a Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeum várva várt nagyszabású vasarai kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetik a jól ismert Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy a teljes képet kaphassanak a vasarai művészetéről, mindez tehát a Szépművészeti Múzeumban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Necrotonic és a Pump Up The Jam, ez jön már is most nálunk, jó reggelt! Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, ezt ne tartsák magukban, osszák meg velünk és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as, az Rálászon és a Stateside pedig már is jön az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hét végére. Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
9: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Ötszáz és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel.

0: miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történetéről, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke lemondott a szervezet éléről. Semmilyen Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Lezárják a mai napon 9 és 14 óra között a 4. kerületben a Paulai Ede utcát, a Zalszínház utcánál építkezés miatt. Tart a csatorna felújítása, 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca és a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bem Tábornok utcát egyirányították a Dózsa György út felé, a 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszaka járat terelve közlekedik. Napközben a Pesti úton a Ferihegy út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc kör útig felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként MC Hammer slágere, szóval már is a You Can Touch This. Jó reggelt! Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenkit majd a negyedik gazi találkozón, séta a Kőhegyre, mindez Szentendrén. A jó idő örömére kutyabarát sétát gazi találkozót tartanak Szentendrén majd május 17-én. A Kőhegyi turistaházhoz érve pazar panorámatáról majd a túrázók elé, amely egy hideg jégkrém, finom kávé és más ínyedségek társaságában csodálhatnak meg. Mindez tehát Szentendrén, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a szombat délelőttöt Taylor Swift slágerével. Jó időtöltést és jó hétvégét mindenkinek!
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számú 06303030958-as. A Sweet Dreams pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében, most a szombat délelőtt meg.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 Super Hybrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
9: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodomb.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárják hétvégén a fél útpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Továbbá hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Futóversenyt tartanak a Városligetben, majd a mai napon 14.40-től egészen 16 óráig a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak a mai napon 9 és 12 óra között Csepelen, az üdülősor N0-ás szervízút, valamint a Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ellátogathatnak az ELTE Gömb-aulába, méghozzá budapesti lemezbörzére. Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje majd vasárnap 10 és 16 óra között ismét színűtig tölti LP-kkel, CD-kkel, DVD-kkel, valamint pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb-auláját. Ha kicsit is szeretik a zenét, akkor ott a helyük, mindezt az ELTE Gömb-aulában vasárnap. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a For the Non-Blue slágerével. What's up? Ez szól már is itt a sláger hétvégében.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk itt a Sláger hétvégében, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok majd akkor is a kitüntető figyelmükre. Úgyhogy tartsanak velem, Dominio Divid Vadi új slágere, a The First Time pedig már is jön az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok. Jó időtöltést és jó hétvégét mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Életben maradhatnak a kis benzinkutak, túl gyorsan mehetett a Gyománál kisiklott vonat. Ismét megrendezik az Artamozik éjszakáját Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye. Megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már

0: Egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a filmrajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
1: A sokadik Artmozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lett a budapesti művészmozikban, tehát a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozikban rengeteg film, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségűt nézhető meg ezen az egy éjszakán.
0: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják meg. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Concó pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az áttelelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtásig nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között felálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Bananarama és a Help, ezt szól már is elsőként az óra indításaként, tartsanak velem ebben az órában is.

Kicsit mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és várom mindenkit Patakfesttel majd, méghozzá május 17-én, tehát vasárnap újra megtelik élettel a Rákospatak partja, az M130-as sportközpont melletti füves területen egész délután zenés, táncos programok várják az érdeklődőket, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd, mindez a Patakfesten. Jó kikapcsolást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hétvége mellé. Coldplay és a Paradise, ez már is most nálunk.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A 15. kerületben lezárják a Gubó utcát a Csobogós utca után vasárnap 9 és 11 óra között karbantartás miatt, úgyhogy csak óvatosan. Tina Turner és a The Bass pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Concó pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az áttelelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtás így nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégén lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak napot a 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó időtöltés mindenkinek, és várnak mindenkit még a Budapest Tavaszi Fesztivál. A május 17-ig rendezik meg a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatát, amely idén az összefogás és a sokszínűség egyében várja a közönséget. A jubileumi fesztivál több mint 160 eseménnyel tölti meg a várost, Soroksártól Erzsébetvároson át Budafokig. A kínálatban koncertek, színházi tánc előadások, kiállítások, valamint kulturális események is helyet kapnak. Mindez még ezen a hétvégén. Itt a fővárosban, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Disco Lions és a No Broke Boys, ez jön már is most nálunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Rengeteg jó kis sláger érkezik, és természetesen folytatjuk a barangolást a fővárosi, illetve a Veszprém környéki programokkal. Úgyhogy jönnek most a legfontosabb információk, nem sokára a Hip Hop Boys és a Hegyekbe Fönn pedig érkezik most az óra zárásaként. Tartsanak velem a következő órában, és én Csáki Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz, a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, magyarországi zsidó hitközségek szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban.

0: írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Concó pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtásig nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között felálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagydiófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Cut the Move és a Give It Up, ezt már is elsőként tartsanak velem.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és egy kicsit távolabbi programot ajánlik most a figyelmükbe, hiszen várnak mindenkit majd a Makers Market az éjszakai vintage vásár a Hengermalomban június 6-án. A június 6-ai esemény estére dizájnvásárral, vintage piaccal és közösségi programokkal tölti meg a Hengermalom ipari területeit. Az udvaron retro és vintage darabok között lehet válogatni, míg a Silóban tervezők és kézműves márkák mutatják be a termékeiket. A programot DJ-szettek, valamint étel és italkínálat egészíti ki. A programon való részvétel ingyenes, mindezt hát június 6-án majd. Jó kikapcsolódás mindenkinek, Mika és a Relax, Take It Easy! Ez pedig már is jön itt a Sláger hétvégében. Jó pihenést, jó hétvégét!

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Jó pihenést, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. 11:30 lesz nem sokára, a Sláger hétvége majd a délutáni órákban is folytatódik, Karakas Balázs érkezik nem sokára, viszont addig még jó pár slágert meghallgatunk, Eva Max és a Spot of Fake pedig most érkezik az időjárásról, amit a közlekedési információk előtt itt a Sláger hétvégében. Én Csáki Attila vagyok, jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek!
2: Sláger! Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ahogy ígértem, már érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása, Karakas Balázzsal. Hello, hello, megálltál?
1: Hello, hello, szia! Hát figyelj, én ugye megálltam itt hátul a parkolóban, van nálam esernyő, gyors voltam, így nem, így megúsztam. De elég sok eső esett ma Budapesten, azt hiszem, hogy ilyen 17-18 mm-nyi csapadék azért ma is benne van a pakliban, holnap is, úgyhogy ha hosszú Katinka a nagykörúton úszva előz meg, akkor ne csodálkozzunk rajta.
0: Igen, bár egyébként tényleg rengeteg program, meg rengeteg szabadtéri program, aminek most a nyilván az időjárás nem kedvez, de tényleg, tehát én már nagyon szeretném azt, hogy itt tartósan legyen 25 fok, vagy ilyen 20-25 fok közötti hőmérséklet. Egyébként jó az idő, tehát hogy én kiskabátban jöttem hajnalban, de hogy így most egyébként nem azt érzem, hogy most így nem kell, tehát hogy így maga az idő, vagy a hőmérséklet az tök jó, de hogy így tényleg legyen egy igazi tavasz, igazi nyári hangulat, én már ezt várom nagyon.
1: Meg fog kövezni mindenki, de én úgy szeretem ezt az időt. De tényleg, tizen pár fok, olyan picikét felhűs, egy picikét esik, és hogy a levegő is olyan frissebb, én ezt szeretem.
0: Aha. Jó, hát kinek mi? Tehát maradhat ez is, de...
1: Láttam, hogy lenyelted, amit eredendőleg mondani akartál.
0: Igen, igen. Legyen végre jó idő, én ezt szeretném, úgyhogy minden esetre bármerre is mennek, bármit is csinálnak, akár ha úton vannak, autóznak, vagy elindulnak kicsit a Velencei tó felé, vagy Balaton felé. Mi önökkel vagyunk, illetve Karakas Balázs a délutáni órában, úgyhogy jó munkát kívánok neked.
1: Így igaz, állok rendelkezésre, ott és jó pihit.
0: Köszönöm szépen, na viszont hallásra. Ez a Sláger FM.
2: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjjal Jéko 7 Superhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég.

0: A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: Borongós, felhős, esős az idő jelen pillanatban Budapesten, ma egy mediterrán ciklon alakítja a főváros térségének időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk a nap folytatásában is, sokfelé várható kiadós eső, zápor, és persze helyenként akár az északias szél is megélénkülhet. Holnap aztán élénk, erős, akár viharos széllökések is kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. Hajnalban a leghűvösebb pillanatokban 11 fok várható, és napközben maximum 14 Celsius fok. És most persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban, erre mindenképpen készüljenek. Arra is, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, szokásosan átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületi Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számíthatnak, naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt, a Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávon haladhat, ennek a villamospálya karbantartása az oka. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba kanyarodni, illetve ez alól kivétel a Rákospalotai körvasútsornál a Rekettye utca, a Régész utcánál és a Litva utcánál. Én balesetmentes közlekedést kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A borongós időben is itt vannak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Hello, jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Rengeteg hasznos infóval, program lehetőségekkel és nagyon jó dalokkal. Mindjárt jön a Spin Doctors, előtte pedig a Living in a Box formáció kezd. Sláger!

napjainkban ez a sláger. Minden, amit szeretünk.

Calvin Harris adta a délutánunk rendületét a Blessings-el, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy borongós szombat délutánon is mondjuk a legizgalmasabb programokat. Például megismerhetjük a város egyik legizgalmasabb alkotóhelyét a Népszigeten. Az évek alatt itt sajátos hálózata alakult ki a képzőművészeknek, festőknek, szobrászoknak, fotósoknak, keramikusoknak, dizájnereknek, zenészeknek, akik egymás után vetették bele magukat az egykori iparterep zugaiba. A Népsziget Kultfest ezeket a kulturális formációkat és hát persze az ő összetartozásukat ünnepli most két napon keresztül. Egy közös kiállítással készülnek az itt alkotó művészek, de persze sok más program is lesz majd az összművészeti fesztivál koncertekből, workshopokból, könyvbemutatókból, fényfestésekből és persze artista mutatványokból áll. Ez még a mai nap folyamán vár minket. Jó szórakozást kívánok hozzá! A svájci énekesnővel Lilirával jön a Royalty itt a Slágeren. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

Tehát Don't Impress Me Much, ő volt a zseniális Shania Twain itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egy kicsikét borongós és talán esős lehet ez a hétvége, de bízom benne, hogy ez senkinek sem fogja a kedvét szegni. Ez is lehet szép és lehet jó, főleg, hogyha ilyen dalokat játszunk. Mindjárt mondom egyébként, milyen időjárás várható, de előtte még itt van Belinda Carlisle, tőle pedig a La Luna.

0: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten, emiatt a meleg és a hideg fronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak sokaknál. Egyeseknél akár szédülés, rosszullét, légzési problémák is felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos gondok, náluk ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A borongós, csapadékos, szeles időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, és romlik a hő, valamint komfortérzetünk is. Hozom a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a Dohány utcában, a Nagydiófa utcánál elektromos közmű építése miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásokra készülhetnek. Labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a meccs előtt és ugye közvetlen utána a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. De rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László Sportarénában is, ezért annak környékén is erősebb forgalomra, esetenként torlódásra készülhetnek. Fontos még tudni arról, hogy a hétvégén a H5-ös hív helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív vágányzári menetrend szerint közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

The City, ők voltak a Starship formáció nálunk a Sláger FM-en, hiszen mi játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Képzeljék el, második világháborús Párizzsá vált egy filmforgatás idejére Budapest. Elle Fanning és Dakota Fanning amerikai színésznők főszereplésével forgatják a második világháborús filmet Budapest 5. kerületében, és a munkálatok ideje alatt az egyes részei városunknak az 1940-es évek Párizsát alakítják. Különben Budapest amúgy számos alkalommal alakította már Párizst különböző nemzetközi produkciókban. A főváros historizáló, szecessziós építészete, történelmi kávéházai és a széles sugárútjai ugyanis mind a francia nagyváros hangulatát idézik. Az 5. kerület pedig különösen is kedvelt forgatási helyszínnek számít a gyönyörű épületei és hát persze a hangulatos utcái terei miatt. Kíváncsian várjuk majd a filmvászon a kész remek művet. Addig a Destiny's Child érkezik hozzánk a Say My Name-mel.

Ő volt a mindig népszerű Harry Styles és az American Girls itt nálunk a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Várható még a délutáni órákban csapadék Budapesten, sőt mi több, ugye ki is van adva a sárga figyelmeztetés Pest megyére. Zivatar és eső miatt ez azt jelenti, hogy sok csapadék hullhat és még némi kis villámlás is előfordulhat szélerősödéssel együtt. De mindjárt mondom majd az időjárásban részletesen, hogy mire kell készülni. Előtte pedig még a Margaret Island nagyjából hozza a nap hangulatát. Itt az eső.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösszpontosítsa. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap.

0: lehűlhet az északias szél, ma 17 fok lesz a legmelegebb órákban. Holnap aztán szépen sorjában maradnak a záporos, zivataros idők térségünkben, élénk, erős, akár viharos széllökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Holnap hajnalban egyébként ilyen 11-12 fok lesz, napközben 13-14 fok a legmelegebb órákban. Már is mondom a friss közlekedési információkat is itt a Sláger FM-en. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányban, erről kaptunk legutóbb jelzést, úgyhogy arrafelé türelmesen induljanak el. Fontos tudni arról, hogy összeütközött két személyautó Pestvár megyében Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség. Az Utinform szerint helyi mellékutcákon át ki lehet kerülni a helyszínt. Folytatódik ma a hídbontás Velencénél az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél 600 méteres szakaszon a háromból csak egy sáv, a belső sáv járható ma délután 5 és este 8 óra között. Ugyanitt a velencei pihenő és az ott található üzemanyagtöltőállomás ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A Balaton irányába tartókat ez a forgalomkorlátozás nem érinti. Tudni kell arról a Budapesten autózóknak, hogy erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, szokás szerint átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a területet, és lezárták a félútpályát a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok, egészen este 6-ig maradok a mikrofon mögött, és dobálom befelé a legjobb zenéket a hasznos információk között. Jön majd a Dirty Dancing betétdala is hamarosan, The Time of My Life. Ezt viszont leövítjük egy Cherrel, itt a Billy!

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, egy aktuális kis kedvenc, egy ilyen borongos szombati délutánon. Jó hétvégét kívánok, a Sláger FM-et hallgatják. Mindjárt Rihanna gyorsít a tempón egy picikét, közben pedig mesélek arról, hogy mi mindent csinálhatunk a fővárosban. A Szép Művészeti Múzeum nagyszabású Vasarely kiállítása már május 15-től megnyílt. Ez retrospektív módon mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetünk jól ismert és Magyarországon még soha nem látott alkotásokat is, amik együtt lehetővé teszik, hogy teljes képet kaphassunk Vasarely művészetéről. Jó szórakozást kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. Egyébként itt több mint 140 mű alkotást állítanak ki, ami időrendben követi az ő pályájának fő korszakait. A jó szórakozás mellett pedig itt van egy művészasszony, Rihanna is, aki hatalmasat énekel. Itt a Shut Up and Drive!

rock nagyasszonya megint megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Az időjárás az azért egy picit szomorú Budapesten. Jelenleg sincs túl meleg ezzel a 15-16 fokkal, amit főváros szerte lehet mérni, de egyébként meg legalább egy picit frissül a levegő, csökken a pollen terhelés, és mindeközben jönnek azért az új, szinte még forró dalok, amik azért meghozzák a szombat délutáni jó kedvet. Egy New Yorkban született magyar énekes, Király Viktor most a következőkben. Tőle a zárt ajtók szól.

0: A borongós sötét időnek is vannak áldásos hatásai, például az, hogy a pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására ismét csökkenhet Budapesten. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként még azért elérheti a magas szintet, míg az eperfafélékje az alacsony közepes tartományban mozoghat. Alacsony koncentrációban van jelen a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus, a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora is. Rajtuk kívül ott van még az utifű, a lórom, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. Fél kettő után 3 perccel nézzük a közlekedési híreket. Baleset történt a budai alsórakparton a Szépföldi útvonalában. A forgalom egy sávon halad váltakozva, torlódásra kell készülnie annak, aki arra felé indulna. Összeütközött 2 személyautó Pest megyében Kiskunlacházán is. A Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség, viszont az Útinform szerint a helyi mellékutcákon át ki lehet kerülni a helyszínt. Ma folytatódik a hídbontás az M7-es autópályán Velencénél. A főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél egy 600 méteres szakaszon a 3-ból csak egy sáv, a belső sáv lesz járható délután 5 és este 8 óra között. Ugyanitt a velencei pihenő és az ott található üzemanyag töltőállomás nem lesz megközelíthető. A Balaton irányába tartókat viszont nem érinti a forgalomkorlátozás. A Városligetben futóversenyt tartanak ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

milyen szentú dal a csapattól, amelyben még Gwen Stefani is elkezdte munkásságát. A No Doubt és a Don't Speak egy jó régi dal itt nálunk a Sláger FM-en. A legnagyobb slágereket játsszuk változatosan. Erre bizonyíték egy norvég banda az AHA felvétele is, tőlük mindjárt a Taken Me következik. Mindeközben lehet barangolni jobbra-balra Budapesten, itt vagyunk az ország egyik legcsodálatosabb városában, ahol annyi mindent lehet csinálni. Például most a Magyar Nemzeti Múzeumban idén már 29. alkalommal rendezik meg a múzeumok majálisát. Ma és holnap sokszínű programok várnak minket, lesznek interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések, és hát persze családi programok is, úgyhogy 0-tól 99-ig mindenki tartalmasan kikapcsolódhat. Most a múzeum egy lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogy hogyan kötnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek. Jó szórakozást kívánok ehhez is. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, a norvég banda, az AHA és a 84-es nagysláger. Itt a Take on Me!

micsoda dal, Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy belevaló fickó, Azaria érkezik most a következőkben. Azért ő neki a magánéletéről lehet ezt azt tudni. Például ugye egy fesztivál után történt félrelépéséről. Ugye akkor még együtt volt a barátnőjével, Lunával, és azt az egész kavalkádot, amiből ugye országos hír lett, amúgy túlélte a kapcsolatuk, de utána azt mondta Luna legalábbis, hogy egy picikét elkezdtek egymástól eltávolodni. Nem volt semmi veszekedés, semmi rossz érzés, csak ugye az egész sztori átkezdett egy ilyen baráti kapcsolatban átmenni, ezt mondta a YouTube videójában. Szóval nem volt semmi nagy veszekedés, semmi nagy háború egymás között, csak így alakult, van ilyen. De Azaria attól még énekel, és hatalmasat még hozzá, itt az Introvertáltal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Problémát okoz kire rábízni a hollandimártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandimártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
10: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történetéről, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölték. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
2: Budapesten a folytatásban is marad a borongós, esős, felhős idő. Az éjszaka folyamán is várható még csapadék. A hajnali órák 11-12 fok környékén alakulnak Budapesten. Holnap a legmelegebb órák

0: hivatalos információk szerint némi torlódásra készülni kell arrafelé. Az Útinform szerint korábban összeütközött két személyautó Pest megyében Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség. A helyi mellékutcákon át ki lehet viszont kerülni az adott helyszínt, javaslom éljenek ezzel a lehetőséggel. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ugye most is átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a területet. Persze készülhetünk azért más helyeken is forgalmi korlátozásokra. Például lezárták a 8. kerületi Bezerégyi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületi Bürok utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert ott gázvezetéket javítanak. Útszűkületre készülhetnek a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, ennek az az oka, hogy ott vízvezeték javítást végeznek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan a szombati lazítás mellé. Jön majd a For the Cause és a Stand By Me, előtte pedig a Genesis egy jó lendületes dallal a 80-as évekből. Tőlük már az Invisible Touch hallható.

David Guetta és egy aktuális zene a Save Me Tonight, ez a Sláger FM, ahol hamarosan a 2000-es évek elejére is visszakalauzolom, és ha már nosztalgia, akkor remélem senki nem felejtette el, hogy idén is elkápráztatnak minket a nosztalgia járatok Budapesten, májustól egészen októberig bezárólag ismét járják ezek a főváros utcáit. A város egyik legszebb vonalán, a Pesti Dunaparton hétvégente közlekedő N2-es nosztalgia villamos például turistáknak és helyieknek épp oly remek kikapcsolódást nyújthat. A klasszikus fa és acélvázas villamosok mellett ezúttal is szerepet kapnak a lehetőségek között az ikonikus Icarus autóbuszok, nosztalgia trolik, de állítólag a tervek szerint idén még a fogaskerekű régi kocsijai is újra beindulhatnak majd. Júniustól az N109-es kabrió Icarusszal közlekedő belvárosi körjárat is egy városnéző élményt kínál majd. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd ezeknek a megjelenését. Jó szórakozást, hogyha esetleg most kaptak volna kedvet, és hát persze akkor is, hogyha már utaztak ezekkel a járművekkel. Nálunk pedig, ahogy ígértem, egy kis nosztalgia a 2000-es évekből, hiszen Keret Gates-től az Anivara Fasz következik.

Egy borongos szombat délutánon a sosem borongós Madonna énekelt Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en. Azonnal hozom a közlekedési információkat is, úgyhogy érdemes velem maradni. Előtte pedig még egy ízik-vérik amerikai csapat egyenesen New Yorkból. Akkor, amikor még nem lopta el az időnket a social media, az otthoni szórakozás, hanem így, hát jobb ilyen szombat esténként ott voltak az emberek a klubokban, mindenki találkozott mindenkivel, és csak úgy pörgött mindenkinek a szociális élete. Last night DJ saved my life, itt az Indie Formáció.

0: Holnap várható még Pest vármegyében is eső, zápor, sokfelé zivatarok is lehetnek, élénk viharos széllökések kísérhetik majd az északi északnyugati szelet. Hétfőn sok felhő lehet az égen, de még kialakulhat elszórtan némi eső, zápor is, helyenként erős lesz az északnyugati szél a hét első napján is. Természetesen aztán már azért egyre inkább a melegedésé lesz a főszerep, kedden még lehetnek záporok, zivatarok, de utána szép sorjában melegszik a levegő, és jövő hét szombaton, vasárnap már akár 26-27 fok is lehet. Már bizony több mint 4 perccel múlt el délután 2:30, már is mondom, hogy mi a helyzet a budapesti utakon. Tart a műszaki mentés a budai alsórakparton a Szépföldi út vonalában, korábban ott ugye baleset történt, a forgalom jelenleg egy sávon váltakozva haladhat ezen a helyszínen. Mindeközben telítettebbek a forgalmi sávok Budapest több útján, ugye a Kiskörúton, Nagykörúton és egyes szakaszokon a Hungária körgyűrűn is. Lassabb lehet az áthaladás, több az autós a Rákóczi úton, a Kerepesi úton is, ugye ennek megfelelően a nagyobb csomópontok környékén, illetve az Üllői úton is, leginkább a belvároshoz egyre közelebb lesz nehezebb a közlekedés. Egyes szakaszokon a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton is nehézkesebb az áthaladás, valamint a Margit körút egyes részein is több lehet az autós. Ne felejtsék el, hogy mivel ugyebár a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ugye átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ennek megfelelően ugye a túloldalon, a budai rakpartokon, egyes szakaszokon azért nehézkesebb lehet a közlekedés. Én kívánom, hogy legyen balesetmentes a közlekedés ma délután is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

rock történelem egyik legnagyobb hatású együttese. Ők voltak a Kiss és az I Was Made for Loving You. A Sláger FM-en ilyen zenékkel igyekszünk arrébb űzni a csúnya komoly felhőket. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Mindeközben mondom a legjobb program lehetőségeket is, ugyanis a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vár minket a Fő a Kávé című tárlattal. Ez Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásáig kalauzolja a látogatókat. A kávé illatú időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik, érinti a reformkort, ugye a legendás Pilavax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, a szocialista presszókat, végül pedig ugye jelenkorunk legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, irodalmárok, modern baristák szerepét is ki lehet próbálni itt. Jó szórakozást kívánok hozzá, ez egész májusban vár minket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Nálunk pedig a New Level Empire egykori tagja, aki megtalálta saját útjait. Jön Zola, és a sehova se passzolok.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy ikonikus bajusz, néhány lemezjátszó, kiváló zenei ízlés és kész is van, minden idők egyik legjobb producere. Nyilván azért ez kellett más is. Purple Disco Machine varázsolt a Hurts dalán, ez volt a Wonderful Life. Hamarosan 3 óra, mindjárt mondjuk a híreket, előtte pedig még újraéljük a legendás balatoni nyarakat. Jön a Kelemen kabátban is, a maradjatok gyerekek! Nyári

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
4: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és $1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15 óra 30 perc között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
11: 3 óra után 4 perccel nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és a környékén. Jelenleg 14-15 fokot mutatnak a hőmérők, rendkívül borult az idő odakint, és természetesen esős is az idő, esernyő esőkabát nélkül is sehová nem indulnék útnak. Különben jelenleg is érvényben van a citromsárga figyelmeztetés Pest megyére, zivatar miatt, az elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat, és kiadták a figyelmeztetést eső miatt is, ami azt jelenti, hogy 24 óra alatt akár több mint 20 mm-nyi csapadék is hullhat. Sokfelé lassabb a közlekedés jelen pillanatban Budapesten, gondolom, hogy nedvesek azért az útfedületek, és ez a sofőröket is lassítás

0: lassabb az átkelés, de az Andrássy út egyes részein is telítettebbek a forgalmi sávok, de hallgatóink jelzése szerint több az autós a Népszínház utca egyes szakaszain, valamint a Fiumei út és az Orci út egyes szakaszain is nehézkesebb az átkelés. Ne felejtsék el azt sem, hogy a hétvégére a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, ennek az az oka, hogy átadták ugye a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így arra ne tervezzék az útvonalukat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A zene 3 óra után sem áll meg. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Jön majd minden idők egyik legsikeresebb brit szóló előadó művésze, Ed Sheeran, itt lesz a Europe is, most pedig a Real McCoy édes nosztalgiája a 90-es évek közepéről. Love and Devotion! Slágerek!

0: this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ed Sheeran és a legendás Sapphire egy új zene itt a Sláger FM-en. Mindjárt jön Donna Summer Hot Stuff, a Kygo által megbolondítva egy picikét. Mindezek mellett pedig nézzük, hogy mi mindent csinálhatunk ma. Művészet szerelmeseinek például ma kiváló lehetőség lehet akár az Art mozik éjszakája. Az egész élet végig lehet filmezni. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán moziban május 16-án és 17-én, az a szombatról vasárnapra Víradóra 14 teremben nem kevesebb, mint 70 film vetül majd a vászonra, az évről évre egyre népszerűbb Art mozik éjszakája keretében. Úgyhogy a budapesti filmszerelmesek most kikapcsolódhatnak majd. Én ehhez kellemes kikapcsolódást kívánok, mindezek mellett pedig hozom a legnagyobb slágereket változatosan, ahogy ígértem, velünk már Donna Summer és a Hot Stuff Kygo feldolgozásában.

0: Egy most külön aktuális nagy dal, Eurythmics és a Here Comes the Rain Again. Ez a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. És hát bizony az eső az még benne van a pakliban egyébként Budapesten a folytatásban is. A délutáni órákban is még elszórtan, de az éjszakai órákra jelentősen ígérik még a csapadékot a fővárosra. Ha menne valaki valahová és tervezne valami éjszakai programot, akkor az bizony nem árt, hogyha egy kis esernyőcskét is oda készít. Én pedig készítem a jó dalokat. Kálai Sanders nemzetközi produkciója. Itt a jó.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Most épp 14-15 fokot lehet mérni a fővárosban, Budapesten jelen pillanatban sokfelé esik az eső, esernyő esőkabát nélkül egyáltalán nem célszerű útnak indulni. Továbbra is érvényben van a citromsárga figyelmeztetés Pest megyére a zápor, zivatar kialakulása miatt, illetve az eső miatt. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső, esőből pedig több mint 20 mm-nyi hullhat ilyenkor 24 óra alatt a Hungaromet veszélyjelzése szerint. És most hozom a közlekedési információkat is. Volt egy baleset, az M1-es autópályán ugyanis több személyautó ütközött össze Szárliget térségében a 46-os kilométernél az átterelt sávon, emiatt csak a nem átterelt sáv járható Budapest irányába. Legyenek nagyon körültekintőek ezen a szakaszon. Budapesten lezárták a 14. kerületi Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. A 4-es, 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a Blaha Lujza tér között pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. Eléggé telítettek a forgalmi sávok Budapesten, ugye a budai rakpartok terheltebbek, mivel ugye a pesti alsó rakpartot lezárták, ez át van adva jelenleg is a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Margit körút, Krisztina körút egyes szakaszai is telítettebbek, a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sok jelen pillanatban az autós, de egyébként az Üllői úton, a Kerepesi út, Rákóczi utakon is sokan autóznak ezekben a pillanatokban. Egyes jelzések szerint az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út egyes szakaszain is többen vannak jelen pillanatban, úgyhogy ezeken a szakaszokon is kiemelt óvatossággal és türelemmel kell hajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

Bon Jovi féle Always, itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágereket játsszuk valóban változatosan. Nagyon köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk, és együtt tölthetjük el ezt a kellemesnek ígérkező hétvégi napot. Pihenéssel, lazítással, de a lényeg, hogy bízom benne, mindenkinek sikerül egy picikét a mindennapokból kiszakadni. Apropó, a mindennapokból történő kiszakadás. Most már azért nincs hideg odakint, legalábbis a legtöbb esetben annak ellenére sem, hogy most lehűlt a levegő, és arra próbálnak minket bátorítani, hogy egy picit mozduljunk ki. Ezért rendezik a negyedik gazdi találkozót, ez egy séta lesz a Szentendrei kőhegyre. A turistaháza célt meg lehet csodálni majd a kiváló panorámát is. A sétán mindenki, beleértve a kutyusokat is persze saját felelősségre vesz részt, és persze arra kérték a szervezők a kutyagazdikat, hogy mindenki a törvényi szabályokat maximálisan tartsa be, gondolnak itt arra, hogy a kutyusokat ugyebár pórász használatával sétáltassák, esetleg szájkosárral, ürülékes zacskót érdemes még magunkkal vinni. Amúgy végig jelzett turista úton fognak haladni, így persze nagyon fontos, hogy legyünk figyelemmel, tekintettel más túrázókra is. A találkozási pont egyébként a Szentendrei Dália utcai parkoló. Holnap délelőtt 10 órától lesz majd a rajt. Én kellemes kikapcsolódást kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá, bízunk benne, hogy holnap ezt nem mossa majd el az eső. Ellenben jönnek hozzánk a jó zenék most a következőkben is. Velünk már a Bananarama, tőlük jön a Vénusz.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez egy hatalmas siker volt a K-pop Demon Hunters betűddala, a Huntrix és a Golden, itt a Sláger FM ilyen zenékkel, a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Örülök, hogy együtt töltjük a mai napot, azért arra számítsanak, hogy ki volt adva korábban a sárga figyelmeztetés zivatar, kiadós esőzés veszélye miatt Pest vármegyére, úgyhogy azért az sosem baj, hogyha egy esernyő vagy esőkabát ott van, de nem sokára jövök részletesebb időjárási információkkal is, és persze a friss információk is most érkeznek hozzánk, előtte pedig még a Kovalszki meg a Vega, tőlük pedig az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravirExpress.hu.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csattyát helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
12: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten, emiatt a meleg és a hidegfronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak sokaknál. Egyeseknél akár szédülés, rosszullét, légzési problémák is felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos gondok, náluk ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A borongós, csapadékos, szeles időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, és romlik a hő, valamint komfortérzetünk is. Jó utat kívánok, 4 óra után is hozom a legfontosabb és legfrissebb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Budapesten azért sokfelé telítettek a forgalmi sávok, például a budai oldalon a rakpartokon, a Margit körút és a Krisztina körút egyes szakaszain. Sok az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, valamint a Hungária körút, Könyves Kálmán körút útvonalon, de telítettebbek a forgalmi sávok a Kerepesi út és a Rákóczi út egyes szakaszain is, és több autóssal futhatnak össze a Népszínház utcában közlekedők, illetve a Fiumei úton vezetők. Érdemes arra készülni, hogy le van zárva a Miskolci utca, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. Korábban több személyautó ütközött össze az M1-es autópályán Szárliget térségében a 40

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

német énekesnő Lai és a Get Lucky, ez a Sláger FM egy picit felhősnek ígérkező szombat délutánon is. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, pici pihi lazítás, és azért az elmúlt egy-két nap borongós idője ellenére azért érezzük, hogy közelít a nyár, és lehet kertészkedni, egy picit kimozdulni, és örülni annak, hogy teremthetünk valamit. Képzeljék el, muskátli osztás lesz majd Újpesten, június 4-én és 5-én. Minden felnőtt korú kerületi lakos 3 tő virágot és egy csomag magot kaphat ajándékba. A csütörtöki napon majd a Bőröndös sétányon, a Béke téren és a Víztoronynál, a pénteki napon pedig a Semsei Aladár parkban és a Sárpataki patika mellett várják majd a lakókat 2 idősávban. Nagyon fontos, hogy az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya is kötelező, meghatalmazást nem fogadnak el. Érdemes saját szatyrot vinni, mert zacskót környezetvédelmi okokból nem fognak adni, és persze az akció csak a készlet erejéig tart. Erről egyébként a Sláger FM weboldalán is tájékozódhatnak, hogyha esetleg valami fontos részletre szükségük lenne még. A következőkben pedig Shawn Mendesre, a kanadai világsztárra, tőle már a Treat You Better következik.

A zene, amire mindig eszembe jut, az az időszak, amikor még nemhogy internet nem volt otthon, kábel tévé sem, és 3 darab földi sugárzású csatornát nézett az egész család. Mondjuk még akkor is összetudtunk azon veszni, mi menjen este a tévében. De a Jó barátok persze egy örök kellék volt, ez pedig a sorozat betétdala volt. The Rembrandts, I'll Be There For You, itt a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Meg mindjárt közlekedési információk, úgyhogy ha autóban ülnének, akkor figyeljenek nagyon, hiszen hamarosan aktualitásokat hallhatnak. Előtte pedig bulizunk, hiszen a diszkó korszak és persze annak a felszabadultsága legalábbis lélekben sosem múlt el. YMCA, jön a Village People!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Marad a borongós idő a folytatásban is, már a jelentős mennyiségű napsütést nem ígértek a meteorológusok Budapestre. A folytatásban is leginkább az esős idő dominálhat. Napközben helyenként megélénkülhet az északias szél, ma 17 fok lesz a legmelegebb órákban. Holnap aztán szépen sorjában maradnak a záporos, zivataros idők térségünkben, élénk, erős, akár viharos széllökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Holnap hajnalban egyébként ilyen 11-12 fok lesz, napközben 13-14 fok a legmelegebb órákban. És most hozom az utak híreit. A kiskörúton telítettebbek a forgalmi sávok, mint ahogy a nagykörúton és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is. Több az autós a Rákóczi út és a Kerepesi út egyes szakaszain is. Legyenek körültekintőek és türelmesek ezeken a szakaszokon. Lezárták a 14. kerületi Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmári utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. A 81-es trolli terelve jár, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták most a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani. Foci meccs lesz a Krupama Arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópontban a környéken, meccs előtt, meccs után a szokottól is erősebb forgalomra számíthatnak. De rendezvény lesz ma este 8 és 10 óra között a Papp László Sportarénában is, ezért ennek környékén is jelentősebb lehet az autóforgalom.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Falco, az osztrák zenész és a Vienna Kallin. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha már nagy zenészeket emlegettünk, akkor azt hiszem, hogy a 90-es évek fiúcsapata kihagyhatatlan. Mindjárt jön a Backstreet Boys, velük megidézzük, milyenek is voltak azok a 90-es évek. Mindeközben még bízom benne, hogy azóta is nagyon-nagyon sokan fitten maradtak, ugyanis újra lesz Budapesten Duna átúszás. 10 év után rendezik meg újra a rendezvényt. Augusztus 29-én 1000 résztvevő úszhat át a főváros szívében Pestről Budára. Az eseményen a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szakaszt teljesíthetik a nevezők. A szervezők szerint az a cél, hogy a Duna ne csak látványelem, hanem sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas közösségi tér is legyen. A rajta pesti alsó rakparton lesz, a cél pedig a BME előtti versenyközpontnál. A résztvevők egy mobilstégről indulnak, és várhatóan akkor nagyjából majd olyan 23 fokos lehet a víz. Az esemény biztonságát természetesen biztosítják, lesznek mentőcsónakok, szakemberekkel, úgyhogy ki van ezt találva. A slágerfm.hu-n a pontos részleteket is elolvashatják. Nálunk pedig a következőkben, ahogy ígértem, már a Backstreet Boys következik, tőlük pedig az Everybody.

hogy egy hatalmas új zenet Teddy Swims, Mr. Now-tól. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és 5 órakor majd a legfrissebb hírekkel is. Előtte pedig egy olyan művésznek, aki sokáig méltatlanul mellőzött volt, de ki tudott törni az árnyékból, és a 90-es évekre Magyarország egyik legelismertebb énekesnője lett. Cserháti Zsuzsa és a különös szilveszter forog nálunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 szuperhibrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
7: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
9: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válasz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
10: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárca vezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
14: Budapesten a folytatásban is marad a borongós, esős, felhős idő. Az éjszaka folyamán is várható még csapadék. A hajnali órák 11-12 fok környékén alakulnak Budapesten. Holnap a legmelegebb órákban lehet 13-14 fok, és a délutáni órákra jelentősen lehűl a levegő. Zápor, zivatar előfordulhat, és élénk, erős lehet az északi-északnyugati szél. Helyenként ezt holnap akár viharos széllökések is kísérhetik majd. Hétfőn aztán több órára kisüthet a nap, de sok felhő lesz az égen. Néhol kialakul még eső, zápor. Most pedig a közlekedési infókat mondom itt a Sláger FM-en. Picikét lassabb lehet a haladás a Kiskörúton, valamint a Nagykörúton, több az autós szakaszonként a Könyves-Kálmán körúton, az Üllői úton és a Kerepesi úton, valamint a Rákóczi úton is egy-egy szakaszon több lehet az autós, ezeken a pontokon türelem szükségeltetik. Korlátnak hajtott egy autó az M1-esen Budapest felé a 14-es kilométernél, a jármű jelenleg a belső sávot foglalja el, fokozott figyelemmel kell arra felé is menni. A terelésben is baleseti helyszínelők dolgoznak, az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicskénél három személy autó ütközött össze az átterelt sávon. A Tatabánya felől érkezők a szemközti oldalra áthajtva próbálják kikerülni a helyszínt, emiatt természetesen már lassul a forgalom. Tudjanak róla a Budapesten közlekedők, hogy hamarosan futballmeccs kezdődik a Grupama arénában, délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számíthatnak jelen pillanatban is, és majd a meccs után is.

Bruno Mars és a dal, aminek a refrénje ott van már a fülünkben, I Just Might. Itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és persze beszélgetünk a legizgalmasabb programokról, ugyanis Patakfest lesz holnap az M130 sportközpontban. Délután 2:30-kor kezdődik majd a megnyitó, aztán holnap a sportközpont melletti füves területen egész délután és este zenés táncos programok várják a kilátogatókat. Lesz majd Budapest Táncművészeti Stúdió táncbemutatója, a Ride-on élő koncertje, a Várkonyi Csibészek is fellépnek, este 8:30-kor pedig majd a Budapest Bár koncertjét tekinthetik meg. Ezentúl arcfestés, csillámtetkó, hennafestés, hajfonás, kerámiás kézműves foglalkozás, népi fajátékok várják az érdeklődőket, úgyhogy lesz ott minden. A részvétel pedig természetesen ingyenes. Holnap délután 2:30-tól. Jó szórakozást hozzá Luis Fonsival és Demi Lovatoval, meg a reggaeton műfaj egyik alapművével. Itt az Ecce me la culpa. Hey Fonsi!

finanszásáján a Catherine and the Waves, itt a Sláger FM egész hétvégén rengeteg hasznos infóval, például hamarosan a közlekedési híreket is mondjuk, de még előtte a Balgasi Brothers kampány érkezik hozzánk. Egyébként maguk a srácok mondták el a zenekar történetét, rengeteg zenekarban megfordultak, mire rájöttek, hogy egy saját bandát kellene alapítani. Írtak egy sikeres dalt, ez volt az Add vissza a játékom, és akkor merült fel, hogy hát azért mégiscsak jobb lenne egy saját zenekarban zenélni. Így aztán 2013 májusában az erdélyi székelyföldi Gyergyószentmiklóson megalakult a Balgasi Brothers Company. Tőlük már a lámpás következik.

0: Holnap várható még Pest vármegyében is eső, zápor, sokfelé zivatarok is lehetnek, élénk viharos széllökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. Hétfőn sok felhő lehet az égen, de még kialakulhat elszórtan némi eső, zápor is, helyenként erős lesz az északnyugati szél a hét első napján is. Természetesen aztán már azért egyre inkább a melegedésé lesz a főszerep, kedden még lehetnek záporok, zivatarok, de utána szép sorjában melegszik a levegő, és jövő hét szombaton, vasárnap már akár 26-27 fok is lehet. 17:30 is elmúlt már, hozom a Sláger FM-en a közlekedési híreket. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közmű építése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra készülhetnek. Labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út, csomópont környékén a meccs előtt és ugye közvetlen utána a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. De rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László Sportarénában is, ezért annak környékén is erősebb forgalomra, esetenként torlódásra készülhetnek. Fontos még tudni arról, hogy a hétvégén a H5-ös hív helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM.

Egy kis 90-es évek egy olyan daldal, amit sosem felejtünk el, a Snap és a Rhythm is a Dancer. Itt a Sláger FM, és persze a 90-es évek felszabadult klub hangulata után azért komoly dolgokkal is foglalkozunk, hiszen nagyon fontos a köztisztaság. Holnap reggel 7:30 és délután 3:30 között fogják mosni a Petőfi hidat kézi és gépi erővel. A közlemény szerint holnap reggel 7:30 és 3:30 között lesz majd ugye a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosása. Egyébként mindezt környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával végzik. A hídmosást az északi oldalon kezdik, ez ugye a Pestről Budára vezető oldal, és a déli, tehát a Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. Az autósok figyeljenek majd a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra, ezt kéri a tisztítást végző cég. Egyébként én autóval ilyenkor inkább el is szoktam kerülni ezeket a hidakat, és választok egy másik átkelési pontot. Egyébként a slagerfm.hu-n erről is olvashatnak, és közben velünk már a Mezzo Forte, és egy felejthetetlen dal a 80-as évek elejéről, itt a Garden Party.

0: egy vadonatúj dal Alex Warrentől, ami szerintem sokkal ritmusosabb és könnyedebb lett, mint a többi Alex Warrent dal. Fever Dream itt a Sláger FM-en. Hamarosan 6 óra lesz, úgyhogy én ezzel már a búcsút intek. Átadom a stafétát Kovács Áronnak és Kisónak, hiszen perceken belül rajtol a slágerlista. Én búcsúzom már a Dr. Béressel, Varga Viktorral és Bigával. Jön a Kocintós, Karakas Balázs Baroel. Holnap jövök délben ismételten.
1: Szevasztok, hey!

0: világon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
10: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráül. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-1 gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betétjárat Békásmegyer és Pomász között közlekedik. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat, a villamos pályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
0: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
10: Angeles. Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Nem vagyok túl hangos?
12: De igen.
10: Kár volt kérdeznem. Na, ez a 2026-os év 20. adása, és engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy a Janza Katát ölelem, csókolom. Képzeljétek el, van egy tévéműsorunk, így közösen csináljuk, és mondta nekem, hogy egyébként hallgatlak. És akkor így nem értettem, mire gondolt, és hallgatja, rendszeres hallgatunk a Janza Kata, úgyhogy puszillak, Katikám, nagyon szeretlek, egyébként meg menjetek a Janzának a műsoraira, meg a sólyaira, mert az, hogy jól énekel, azt persze tudjuk, meg hát sokan vannak így ezzel, bocs Kata, de hát tényleg sok jó énekes van, na de az a humor, ami ott van, meg az a jelenlét, meg az a na, tehát olyan viszont nincsen. Csak a Janza. Így egy, vagy kettő. Na, de hogy egy másik nőről is beszéljek, puszilla Katika. Itt van Orsi is, aki a múltból az dalokat, és a mai műsornak is van sztárja. Méghozzá olyan, akinek van egy ikertestvére. És nem Király Viktorról van szó, és nem is Benji Maddenről, hanem majd elárulom, hogy kiről. Hozok érdekes híreket a nagyvilágból, és indul az Opel Valli slágerlista Train-nel, már vonatra is szállunk. Állítólag mostanában már járni is fognak. Ha! Drive-by a 40. On the other

0: Selena Gomez és a Single Soon a 38. Cameron és a Feel Alive pedig a 39. Köszönjük szépen, és akkor érkezzen Orsi valami tényleg régivel, amit azért még szeretünk.
1: Visszapillantó.
2: 76 éves lesz Stevie Wonder, a soulzene egyik legnagyobb zsenie. Grammy-k, Oscar-díj és rengeteg sláger. Most az egyik legnagyobbat halljuk, az 1985-ös Part-Time Lover-t, amiben Luther Vandross és Philip Bailey vokálozzak. Érdemes figyelni, mert ez ad a soul és működik full time.

0: Akuljak meg, hanem Stevie Wonder a legnagyobb király.
1: Nyugi.
0: Köszi, Orsi. Na, némi info jönjön a hét sztárjáról. Van egy ikertestvére és egy nővére. Hát ez nem sokan vagyunk így ezzel, tehát hogy azért szűkül a kör. Híres focista is lehetett volna, ez minden fiúra igaz, aki kettőt rúgott a labdába, majd lesérült, de egy sérülés ketté törte ezen álmát, tessék, mit mondtam? Istenem, hát lehet, hogy készülnöm kéne, mert...
2: Ugyan ma.
0: Na mindegy, az élet mindig utolér. Énekes, dalszerző, táncos, műsorvezető és szinkron színész. És ez így mindegyben. Igazi mindenes. Őrület, nem olyan zakata?
3: Nem válaszol.
0: Na Katikám, te vagy az?
4: Nem.
0: Vagy esetleg valaki más. Na mindegy, megyünk tovább akkor, amíg ez kiderül. A Sky Full of Stars-szal egy csillagokkal teli égbolt, a Coldplay a 37.

0: Teddy Sims és a Lose Control a 35. Justin Bieber és a Sorry pedig a 36. Utóbbi visszatért, gondolom, pont ezért kér bocsánatot. Ami engem illet, végül is jó helyre jött. Tehát tudom értékelni, hallgatni nem, értékelni, azt tudom. De most jön Orsi és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 5 évvel ezelőtt a rádiós lista 11. helyén Rúzsa Magdi Szembeszél című dala szerepelt, és ez az a dal, amit ha egyszer meghall az ember, akkor nem ereszt. Magdi erőteljes, mégis érzelmes hangja tökéletesen illik a szám mondani valójához. A dal a 15 év című válogatás albumon kapott helyet, ami a pályafutása első másfél évtizedét ünnepelte. Jön Rúzsa Magdi és a Szembeszél.
3: Érezd az élet.

0: Magdi és a Szembeszél. Na kérem szépen, na, hát aktualitásunk. Kis csokrát miután kibontottuk, vízbe tettük. Köszönjük Orsinak, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádió összesítés alapján, és a hét sztárja, nem fogjátok elhinni, hogy kicsoda.
1: Te is tudod.
0: Oli Murs! Hát ez az, hogy kicsoda. Oli Murs részemről, ha nem hallgatnám a slágerlistát, már fogalmam nem lenne, hogy ki az az Oli Murs, pedig 42 éves lett. 2009-ben szerencsét próbált a brit X-faktorban, gondolom mind néztük, nem?
2: Én csak hallottam.
0: Mi más csináltunk volna 2009-ben? Néztük a brit X-faktort, persze. Az első válogatón Simon Cowell, tudjátok a bunkó jobbról, azt mondta, hogy ez volt élete legegyszerűbb és legőszintébb igenje.
2: Igen.
0: Ezen a felesége kicsit felkapta a vizet, de aztán végül is volt az a pénz, amiért megbékélt. A döntőig menetelt, mármint Oli Murs, Robbie Williams-el énekelt duettet, az Angels adták elő. Mondjuk az egy akkora dal, hogy igen, tehát az egy döntős dal. De nem volt elég a győzelemhez, az élet megint utolért, második lett.
3: De mit számítasz?
0: Na, egyébként meg teljesen mindegy, mert az elsőről azóta se hallani semmit róla, meg hát most beszélek. Úgyhogy ez végül is őt igazolja. Nem kell mindig elsőnek lenni, de tényleg.
3: Tényleg?
0: A Konkalma is visszatért Daddy Yankee-vel meg Snow-val a 34.

0: Cameron és az I Believe visszatért a 32-re, előtte pedig Maroon 5-tolt a Christina Aguilera-val a Moves Like Jagger-t a 33-on. Oké, na Orsi, van még valami a múltból, vagy tényleg foglalkozhatunk végre új dolgokkal?
1: Visszapillantó.
2: 30 éves lett Martin Garrix, és ha belegondolunk, már 14 éve a szakmában van, hiszen 16 évesen robbant be az Animals-szel. A Scared to be Lonely 2017-ben jelent meg, de a mai napig pörög, főleg mert Dua Lipa is benne van, és amihez ő hozzáér, abból bizony sláger lesz. Martin Garrix, Dua Lipa és a Scared to be Lonely együtt nem is olyan ijesztő.

0: Martin Garrix, Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Az a baj, Orsi, tényleg, és nagyon köszített neved magadra, de hogy azért az élelmedet koromnak a velejárója, hogy minden ilyen visszapillantó dal olyan, mint hogyha először hallanám. Tehát, hogy tudod, az újszülöttnek minden viccúj, meg az ilyen öreg csávoknak, mint én vagyok.
1: Tudom, hogy az.
0: Cameron Diaz és Benji Madden közben, tehát miközben hallgatjátok itt a Scared to be Lonely-t, ezek meg titokban megszülték a harmadik babájukat.
2: Tudja melyik?
0: Azt is elmondom, hogy a Cameron Diaz volt inkább. Benji csak úgy ott volt.
2: Teljesen szabályszerű.
0: Mert hogy ismét szülők lettek. Pa-pa-pa-pam! Gratulálunk! Ráadásul szinte teljes titokban érkezett meg a harmadik gyerek, ami azért furcsa, mert azért ennek vannak jelei.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Nem akarom mondani, vannak.
2: Nincsen.
0: A pár tudatosan óvja a magánéletét, ezért csak utólag derült ki a baba érkezése. Diaz korábban már arról beszélt, hogy számára az anyaság teljesen átírta az életét. Ezt meg tudom érteni, sőt, ezzel minden anya egyet kell, hogy értsen. Különös tekintettel arra, ha volt már, hogy a gyerek mesélte, hogy mit álmodott neked, meg sietned kellett, és nem tudtad rácsukni az ajtót.
2: Mi van?
0: A gyerek meg a szavakat kereste. Na, vannak erről videók, sírtam, annyira rögtem rajtuk. Az egykori hollywoodi szuperszár évek óta háttérbe szorította a karrierjét, a család miatt, tök helyes. A rajongókat most is meglepte a hír, mert a terhességet sikerült eltitkolniuk. Igen, ezt senki nem hívta fel a rajongóját, hogy...
3: Szia, Cameron vagyok. Te vagy 23. senki?
4: Igen.
3: kukackitérdekel.com.
4: Aha.
3: Na, szeretném elmondani neked, hogy terhes lettem. Igen, gyerekünk születik, jó? Majd meséld el pár barátnődnek, vagy add meg a számokat, fölhívnám őket.
0: Na hát igen! Tehát, hogy miután nem ez történt, a rajongókat meglepte a hír. Egyébként a Madden Diaz család már 5 tagú, úgyhogy gratulálunk.
2: Szép munka.
0: Ha mindegyik tetováltat mondjuk egy kört a homlokára, és összedugják a fejüket, az tiszta olimpia.
2: Te bunkó.
0: Na jó, hát ezt én is hallottam.

0: Benson Boone és a Beautiful Things a 31. helyen 8 helyet javított egyébként, úgyhogy nagyon szép munka, Benson! Szép munka! Robban, mint a Benson! Meg drága vagy, mint a Benson! Itt az óra vége, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, hamarosan folytatjuk az Opel Vallis legelistát, de csak a szünet után! Jó, hát nekem is kell pihenés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Ötszáz és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákos Palotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat. A villamos pályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján, ahol Orsi a múltból az dalokat, Katikám remélem hallgatsz még, a Janzához beszélek, mert kiderült, hogy állandó hallgatunk, és a hétsztárja a szülinapos Olly Murs. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Blondissal meg Steve Appletonnal, ez a sosem egyedül, sose sét...
3: Mit akar mondani?
0: Na, most ezt nem tudom, hogy ez egy felszólítom, hogy sose sétálj egyedül, vagy hogy sosem.

0: Cowboyék, és az egyáltalán nem izgulok a 28. Sam Felt és Rosalind pedig a Hardline Mine-nal új belépőként a 29. Na, kedves Sam és Róza, és te hozott benneteket a slágerlistába, fiúk, mondjatok már valamit.
1: Mondják, kettőjük közül ki az impotens.
0: Hát így köszöntjük mi az új belépőket. Köszönjük szépen, Orsi jön és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 20 évvel ezelőtt, 2006-ban a Belmondó a rádiós lista 15. helyén állt a most következő dallal. Lesz, volt, van, azóta is az egyik legjobb hazai pop-rock sláger, amiben benne van minden, múlt, jelen és jövő. Szóljon most is, csak a sláger.

0: bemondó és a lesz, volt, van.
1: Mi van?
0: Na, bemondó van a rádióban.
2: Micsoda fordulat.
0: Ez jó? Na, ez itt még mindig az Opelval és Legelista, ahol a hét sztárja Olly Murs.
3: Hogy ki?
0: Olly Murs. Így se kerültem közelebb. Na, akkor mondom. Csak a második helyen végzett a Brix Faktorban, ez a Brit X Faktor, itt hagytuk abbal, de Simon Cowell két nappal a döntő után lemez szerződést ajánlott neki, és Robbie Williams meghívta magához Los Angelesbe. Hello Los Angeles! Ez milyen már, nem?
4: Ugye jó, mi?
0: Egy nap a Simon ad neked egy lemez szerződést, és akkor Robbie meg Simon kap téged Los Angelesbe.
5: Tiltakozom!
0: Csodálatos. Na nem kapkodt el a munkát, meg 2010 őszén jött ki az első dalával, tehát azért itt volt egy kis... Gondolom, Robbie-val egyeztetgetett.
4: Na csak.
0: Figyelmeztették, hogy ne legyenek jó reményei, Katy Perry-t nem előzheti meg, akkor hozta ki a Teenage Dream dalát. Mekkora baromság, már ilyeneket mondani embereknek, hogy a Katy Perry-t úgysem előzött meg. Olyan, mint ha valakinek azt mondanák, hogy ne csinálj a slágerlistát, mert az Áron már csinálja, hát új. Nyugodtan csináltok, tehát ez semmi gond.
6: Nem engedhetem meg! Nem engedhetem meg!
0: Bár lehetne, hogy inkább nem. 2010. szeptember 5-én listavezető lett. Ahogy a Where Is My Husbandnek még nem sikerült, mert hogy Ray visszatért a 27-re, végül is egy elbitangolt férjtől ez is szép, nem?
6: Igen, azt hiszem.
0: Hogyha a 27-nek megérkezik.

0: 25. Martin Garrix, Jax és a Told You So, Joel Corey, Galantis, Izu Bizu és a Stay a Little Longer a 26. Na de, ez semmihoz képest, hogy Orsi jön, és egy újabb dal következik a múltban.
1: Visszapillantó.
2: Alison Goldfrapp május 13-án ünnepelte 60. születésnapját. A Goldfrapp duóval különleges helyet vívott ki az elektronikus zenében. A Supernature című albumuk 2005-ben tarolt, és innen jön az egyik legsikeresebb dala. Ú la la! Jöjjön egy kis szinti pop varázs!

0: Trap és az Ulala. Köszönjük szépen! A hét sztárja továbbra is a mindenki által szeretett és ismert Olly Murs! Olly Murs 2011 nyarán kezdett dolgozni. Ne bántsátok, ne bántsátok. A második albumát dolgozott, meg korábban is.
1: Aha.
0: Sokkal bátrabb irányt célzott meg, a lemez előfutára a Heart Keeps a Beat lett, ezt talán még én is ismerem, melyben Rizzle Kicks a közreműködő.
1: Folytasd!
0: Igen, emlékszem. Ezt annak idején nagyon szerettem konferálni, hogy Heart Keeps a Beat Rizzle Kicks-el. Komolyan mondom, hasonlít, ha s*** kapsz kekszet nyelvtörőre. Ne sípold már ki, mert úgy nem érti senki. Ha s*** kapsz keksz, ne sípold ki.
2: De igen.
0: Na, nem tudom körbeírni, mert akkor nem jön ki a nyelvtörő. Mindegy, hatalmas siker lett. Emlékszem, hogy óriási volt, és sorra jöttek az új sikerdalok. Közben Robbie Williams-el is tartották a kapcsolatot. Tudjátok, ami Robbie-ban történik, az Robbie-ban marad.
3: Tiltakozom!
0: 2013-as turnéján Olly Star vendég volt. Megmondtam.
3: A tiltakozásnak helyt adok.
0: Bieber X és Faithless New Religion-je új belépőként a 24. fiúk, mondjatok valamit, köszönjetek szépen az új belépőnek.
2: Semmi keresni valója itt.

0: Sigala, Giacomzi, Illa Kidron, Riptide a 22. Alex Warren és az Ordinary pedig a 23. Na, Orsi mindig az első, ha valami régit kell hozni az újba.
1: Visszapillantó.
2: Natalie Appleton 53 éves lett. Az All Saints tagjaként a 90-es évek végén uralták a brit popot. 1997-ben robbant be a debütáló albumok tele top 10-es slágerekkel. A burika most újra felcsendül, hívásra készen.

0: Nonsense és a butikolt. Az nem batikolt. Vannak ilyen batikolt ruhák a butikban.
1: De jó ég.
0: Na mindegy. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát. Britney Spears-el.
2: Te szívasz engem?
0: Az én Britney-m. Hát mert ő se egy mai csirke. De bűnösnek vallotta magát ittas vezetésben.
1: Na tessék.
0: Hát ez... De miért bizony bűnösnek vallotta magát? Hát ha be volt nyomva, úgy vezetett, akkor nem kell valami, az vagy.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Milyen hülyes, bűnösnek vallotta magát? Hát lebukott. Hát mi, ha nem vallja magát ittasnak, akkor nem az?
1: Micsoda fordulat?
3: Én egyáltalán nem vagyok ittas, úgy érzem, hogy egy felháborító feltételezés.
0: Hát ez nem így működik, drága barátaim. Britney Spears hivatalosan is bűnösnek vallotta magát ittas vezetési ügyében. Korábban állították meg a rendőrök, miután veszélyesen vezetett. Tehát gondolom látszott az autón, hogy valami nem. Tehát vagy a kerék esik ki mindjárt, vagy a sofőr. Az ügy újabb kellemetlen fejezet Britney viharos időszakában, amely miatt a rajongók ismét aggódnak érte.
1: Jól érzi magát?
0: A bírósági ügy komoly sajtóvisszhangot kapott Amerikában. Spears egyelőre nem beszélt részletesen a történtekről, fú, pedig nagyon izgalmas lehetett. Kb. Ennyi. A botrány azonban ismét reflektorfénybe helyezte az énekesnő magánéleti problémáit.
1: És most mit tegyünk?
0: Oké, aki Britneyvel jön össze, egyébként egy kötögető asszonyra számít, egy macskát simogatva, nem?
1: Dehogy ne!
0: Hagyjuk meg Britneyt olyannak lenni, amilyen.
1: Egyefene!
0: Chasing Paradise, Kígyó és a One Republic a 21. Oh.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Melyik állatnak van nagyon hosszú nyaka?
9: Zsiráf.
10: Igen, ez nagyon könnyű volt. De szerintem a libának is. A libának nincsen hosszú nyaka?
9: Liba...
10: Libanya. Nem akkora, mint a zsiráf.
9: Mert a zsiráf az egy nagy állat.
10: Uh-huh. De miért ilyen hosszú a nyaka? Mi értelme van?
9: Nem tudom, így szép.
10: Jobb ott a levegő olyan magasan? Azért?
9: Hát, ha én zsiráf lennék, akkor nekem a tériszonyom lenne.
10: Tényleg?
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grúz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul a sláger!

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Sláger DJ Nási Attilával.

0: Ákási Attilával. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösszegzi. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betétjárat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És az az úriember, akit hát már nagyon régen láttam, személyesen utoljára, meg nagyon régen beszélgettünk is, ma itt megtiszteltem

0: Egyébként ma az Orfeum miatt találkoztunk, mert az is egy fontos mérföldkő szerintem. Sok mérföldkő volt az elmúlt időszakban. Hogy érzed most magad? Hogy vagy lelkileg?
1: Hogy vagyok lelkileg? Fúj, most kicsit frusztráltam, mert lakásfelújításban vagyok.
0: Ja, hát azt megértem.
1: Igen,
0: azt megértem.
1: Azon kívül azt kell, hogy mondjam, hogy zenileg jól vagyok, emberileg is jól vagyok, és mindaz az ember, aki engem szeret és körülvesz, ők is jól vannak, és ez
0: a lényeg. Maradjon is így. Igen. Ezt kívánom. Az, hogy te zeneileg jól vagy, az mióta mondható el? Tehát mióta vagy igazából irányban meg úton?
1: Mivel soha nem volt olyan készségem, hogy beálljak a sorba és próbáljak valami olyat csinálni, hogy felvegyem a versenyt azokkal, akik mondjuk előttem vannak, ezért viszonylag korán, és ez egy jó dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk 16 év után, így a nyilvánosság előtt, ez egy jó döntés volt. Mert hogy soha nem kell olyat énekelnem, soha nem kell olyan zenészekkel együtt zenélnem, akiket nem szeretek. Uh-huh. Szóval ez a fajta szabadság szerintem a zenében elképesztően fontos, és ami nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy én sokszor hallom azt vissza, hogy sokan nem élnek így ebben a sztoriban. Hogy mindig próbálnak megfelelni a különböző trendeknek és a nagy számoknak, és hogy az egy csapda szerintem. Szóval én azt kell, hogy mondjam, a kérdésedre a válasz, hogy már régóta a helyemen vagyok így utána.
0: Na, ennek szívből egyébként ezt vettem le én is a távolból, de hát inkább te mondd el, mint hogy én húzzam rád ezt. Meg szerintem akik sodródnak, azok jobban, vagy talán gyorsabban égnek. Nem azt veszed észre a környezetedben?
1: Igen.
0: Rád ezt nem, vagy nálad soha nem láttam ezt egyébként.
1: Hát örülök, mert alapvetően én se gondolom, hogy égtem valaha, mert akkor is, amikor mondjuk nem vagyok szem előtt, mert hogy azért mondjuk ki, hogy nagyon kevés az olyan műsor, ahol saját magadat tudod adni, és ahol a saját zenédet és személyiségedet tudod továbbítani az embereknek. Ennek ellenére is működöm.
0: Hát mert a színpadokon ott vagy.
1: A színpadokon
0: az meg a legfontosabb.
1: És ez a legfontosabb.
0: No, az Orfeum is egy fontos színpad az életedben. Május, hányadika pontosan?
1: Május 30.
0: Na, hát akkor ezt szerintem sokan meg tudják érezni.
1: Igen, május 30-án várok mindenkit szeretettel. Most úgy fogalmaztam meg az invitálásomat, hogy aki még soha nem volt, az jöjjön, tapasztalja meg, nézze meg, tegyen egy tesztet arra, hogy mit vált ki belőle. Aki meg pont ezt szereti, ezt a fajta közeget és koncertet, ne hagyja ki, mert most az idén csak egyetlen egy alkalommal leszek.
0: Na mondjuk már el, hogy ez milyen közeg, hogy értsék a hallgatók. Ugye egy rendkívül intim közeg. Semmi máshoz nem hasonlítható.
1: Így van. Nagyon kötetlen, és mivel az egész úgy lett megálmodva, hogy szeretettel és tisztelettel, és ez érződik. Uh-huh. Szóval az Ildi, a Sziklai Ildi, aki a megálmodója ennek az egész
0: csókoltatjuk,
1: szeretjük és öleljük, hogy azt a fajta lehetőséget adja meg a minőségi zenének, ami nagyon hát ritkább, nevezzük így, és azok, akik eljönnek, kifejezetten vágynak az ilyen minőségi zenére. Pár hete jöttem vissza Amerikából, és azon a héten elmentem a Veres Móni koncertjére, hát akit én már elég régóta ismerek, mert együtt jártunk a Kőbenye Zenei Stúdióba, és ott kezdtük kvázi egy kicsit valahol, ő korábban, de hát... Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire imádták a koncertjét. Mennyire érezték azt a Barbra Streisand műsor volt, ami arról szól, hogy ott énekelni tudni kell énekelni, és ezen kívül sok egyéb dolgot is hozzá kell tenni, és megtette, és érezték, és élvezték az emberek, és annyira jó volt nekem is ezt így látni, hogy az Orfeum képes erre. Az Orfeumban olyanok mennek, akik szeretettel érkeznek, és kíváncsiak, nyitott szívvel jönnek, és ez fontos, mert akkor nekünk is az a játszó tér, úgymond, ott határtalanná válik.
0: Milyen izgalmas kölcsönhatás ez egyébként a közönséggel. Volt itt a Nika is, és megkérdeztem tőle pont a Streisand esterőt, hogy mennyire kell értőnek lenni a Streisand dalokhoz. Meg egyáltalán az ő világá,

0: ahhoz. De azt gondolom, hogy most ez itt nálad is megáll ez a kérdés. Mennyire Abszolút. Kell értőnek lenni a te zenei világodhoz?
1: Amikor megszületik egy dal, akkor nyilván ugye szó nincs arról, hogy ennek most milyen technikai nehézsége van. Egyszerűen jön a dallam, jön a szöveg, majd akkor megfogalmazzuk, hogy mi az üzenete. De igen, szóval tudni kell énekelni. Azt veszem észre, mert amikor elkezdik énekelni a dalaimat, akkor ott talán nekem is jobban leesik az, hogy oké, azért az nem annyira egyszerű, mint ahogy hangzik.
0: Én tökre örülök neki, hogy jönnek ilyen nagy torkok ide ebbe a műsorba, és tudunk erről beszélgetni, meg egyáltalán ez a műsor, ez erre való, hogy a szakmáról, az igazi szenvedélyetekről beszéljünk, hogy na, hogy van ez? Szulák Andi ült itt pár nappal ezelőtt, és tőle, és ezt kérdeztem, hogy amikor ezeket a nagyévű dalokat éneklet, vagy akkor beszélünk rólad, éneklitek. Azt nektek, akiknek egyébként kaptatok egy olyan adottságot, amit mi nem, akik csak zenekedvelők vagyunk, hogy abban azért van meló? Vagy neked tényleg tök egyszerűen ki lehet énekelni ezeket a magas hangokat?
1: Ez egy folyamatos munka. Ez egy folyamatos munka, ami elkezdődött, elkezdett felfedezni, hogy mit van, mit tudsz, és utána, ha szerencséd van, akkor találkozol az utadon olyan emberekkel, akik azt a fajta tudást, amivel rendelkeznek, átadják neked. És akkor te majd magad összerakod, mert én nem hiszek olyanba, hogy van egyetlen egy énektanár, mondjuk az énekesekről beszélünk, aki el tudja neked mondani, hogy na neked ez működik, és semmi egyéb. Ki kell tapasztalnod, mert lehet, hogy a másik tanártól kapsz olyan mondatot, ami na, oké, akkor én most összerakom a kettőt, összefőzöm, és akkor az leszek majd én. De vannak szabályok, amik ugye változatlanok, de hogy igen, folyamatos munka, nem adják könnyen. Biztos, hogy vannak genetikailag olyan emberek, akik felmennek a színpadra, és úgy szól a hangjuk, teljesen mindegy, hogy mikor, mint ahogy azt mi megszoktuk, ahogy ismerjük őket. Nekem ez nem így van. Én, ha nem énekelek egy hétig, akkor van egyfajta ilyen, nem azt mondom, hogy feszültség, talán erősebb a lámpaláz, mert tudom, hogy muszáj vagyok előtte akkor gyorsan belehúzni, és is valamit csinálni, hogy bemelegedjen, mert hogy a dalok megkövetelik.
0: Hú, de szép, izgalmas hivatás ez.
1: Az.
0: Egyébként. Május 30-a, kedves hallgatóink, ne feledjék, Orfeum, gondolom, ott meg a te oldaladon minden pontos, fontos információt megtalálnak. Egy picit beszéljünk kérlek Amerikáról is. Mert bennem ez na, azt az egy időszakot nem tudtam a te életedben, vagy arról nincsenek információim. Ugye voltak évek, de hónapok biztos, amíg arról volt szó, hogy te talán oda is költözöl? Vagy ezt nem tudom már pontosan így, hogy volt annak idején, de hogy...
1: 2015-ben kaptam egy amerikai lemezszerződést, utána elkezdtem szervezkedni, hogy valahogy akkor ki kell menni, és meg kell oldani, és ott kell lenni ahhoz, hogy mindaz, ami így megvan ígérve, azt tudjam teljesíteni, vagy tudjuk teljesíteni, kivitelezni. Csúszott a sztori, 2019-ben mentem ki először, fél évig voltam kint, történtek változások a kiadónál, egy nagyon-nagyon szomorú változások, sajnos az egyik alapító meghalt, másik pedig elvált a feleségétől, 30 év után is visszaköltözött Chicagóba. Szóval ez akkora
0: és
1: változást...
0: És ez befolyásolta az egész...
1: Hogy nem, mert maradt az
0: működést.
1: Egyik megálmodója a sztorinak, és hát ő egyedül nem tudta kivitelezni. Szóval én ennek ellenére ott maradtam, kimentem, ismerkedtem, építettem a kapcsolataimat.
0: Lemez nem is lett végül?
1: De lemez nem volt, hiszen ahhoz sok pénz kell.
0: Aha.
1: Szokták mondani kisváros, kis nyomor, nagyváros, nagy nyomor.
0: Aha, ezt nem is hallottam.
1: Ez mekkora, ugye? És ugyanúgy a kis foci, nagy foci.
0: Okay.
1: Szóval rengeteg pénz kellett volna hozzá, ugye az elveszett, és épültek a kapcsolataim, majd úgy döntöttem, hogy...
0: Ez egyébként helyileg hol volt?
1: Ez Los Angeles.
0: Aha.
1: Los Angelesről beszélünk, majd fél év után, vagy nem tudom hány hónap után, pontosan már nem emlékszem, jöttem vissza, mert készült egy lemez, aminek a lemezbemutatója Budapesten volt, ugye a szerzők is magyarok voltak, a zenésztársaim is magyarok voltak, 19-ben visszajöttem, évvégén adtuk ezt a nagyon szép elemező bemutató koncertet, és 20-ban még elindultam gyorsan a dalba először életembe. Van egy jó dal, be kell mutatni, és majd ez is ad egy löketet, és akkor közben majd tervezem a további amerikai utazásaimat. És akkor 2020 megoldotta alapvetően az én gondjaimat, idézőjelben, mert beköszönt a Covid. A kapcsolatok bővültek, és úgy döntöttem, hogy tavaly elkezdem ezt a két laki életet, szóval én nagyon sokat utazgattam, ilyen két havonta voltam itthon is, megint vissza, 4-5-ször így repkedni, nagyon-nagyon fárasztó.
0: Ez pénzbe sem egyszerű, pénz, ugye?
1: Nyilván ez sok mindenben, időben, energiában, pénzbe, de elképesztő élményekben és visszaigazolásokban van részem, nagyon komoly zenészeket ismertem meg, és egy idő után, amikor benne vagy valamiben, és csinálod, és én gondolok itt arra, hogy amikor az ember megy, és van nem tudom hány X fellépése, és csinál évente X dalt, akkor kicsit egy szinten marad talán, mert hogy az a készség fejlődni, az nem feltétlenül van jelen. És amikor ismét jött ez az Amerika, akkor ott saját magadhoz képest minél jobb akarsz lenni, és ez a javadra válik. És így is volt, adtam egy koncertet egy ikonikus Los Angeles-i klubba, ahová nagyon kevesen jutnak be, adhattam egy szóló koncertet. A legjobb visszaigazolás az, amikor a tulajdonos azt mondja, hogy innentől kezdve csak rajtad múlik, hogy mikor akarsz hozzánk visszajönni.
0: Ilyet felajánlottak?
1: Igen, szóval... Ez nagyon-nagyon szép, és nyilván nem ez a vonal, de például januárban pedig akár neki holban énekelhettem a Swing a Django-val. Úgyhogy ez azért
0: ne, ez óriási dolog. És azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nyilván az ember érik folyamatosan. Hát már nem az, aki egy évvel ezelőtt így volt, van. És ez így is van rendjén. De hogy rajtad ezek a... Hát csak egy ott, én aki össze-vissza jövök, megyek én is a nagyvilágban, hogy pontosan tudom, hogy egy apró utazás is mennyit tehet hozzánk, egy apró élmény, behatás. Abszolút. Hát főleg te, aki meg ott azért mozogsz ebben a környezetben, értékelik ezt itt egyébként? Látják rajtad? Vagy egyáltalán kell a szakmával foglalkozni, hogy ők mit mondanak?
1: Ugye felteszek egy ilyen érdekes kérdést, hogy ki a szakma,
0: és mit
1: tesz hozzá a szakma ez az én életemhez? Azt kell, hogy mondjam, hogy engem soha nem kényeztettek el semmivel, annak ellenére, hogy elismerik is tudnak róla. Uh-huh. Szóval nem kell megfelelni a szakmának, nem is tesz hozzá. Ez nekem jó érzés, hogy azt mondhatom, hogy nem tudom hány kvázi pop-énekes énekelt a Carnegie Hallban, hány adott szóló koncertet amerikaiaknak, egy amerikai klubban. Nem a magyar házakról beszélünk, és ezzel nem akarom degradálni a sztorit, mert az egy nyilván egy magyar meghívás. Szóval sok minden olyat tudtam így elérni saját magam szorgalmával és hitével, amire nagyon büszke vagyok, és ezek mind adnak, építenek, és élek ezzel. Uh-huh.
0: Most például ott lent az Orfeumban, május 30-án. Abban biztos vagyok, hogy majd ezt a közönség láthatja, hogy hogyan élsz vele. De például a régi dalokat játszol saját magadtól?
1: Igen.
0: Tehát nekem van két kedvencem, ugye a réges-régi korszakodból, Tükör, megvan még ez a dal?
1: Azt nem énekel.
0: Gondoltam, hogy nincs benne. Az én kedvenceim általában sosincsenek benne.
1: Melyik a másik hátra?
0: Hát az meg az a legendás feldolgozása, a Hold Me, ez volt a dal címe?
1: Balázs Fecó.
0: Azt meg annyira szerettem, hogy végre valaki úgy fog meg egy dalt, hogy nem egy az egybe átírat, meg énekelted angolul. És mennyivel jobban szólt.
1: És képzeld el, hogy annyira... annyira pozitív és annyira szép emlékeim vannak is ezzel a dallal kapcsolatban, mert a Fecónak nagyon tetszett. Aha. Nagyon tetszett neki. Nem tudom neked elmondani, miért minden egyes alkalommal, és nem kevés volt, amikor találkoztam vele, vagy felléptünk, vagy csak eljöttek a legutolsó diszkóklubban is engem megnézni hajnalban. A feleségével, a barátaival. Ennyire kedvelte azt, amit csinálok. És forgattunk, és oda ment az étterembe, hogy játsszák már le ezt a feldolgozást. Szóval emiatt szeretem én is nagyon, nem azért, mert fú, milyen jól énekeltem fel, vagy milyen jól sikerült a feladat.
0: Hallgassák meg, azt mondja, a hallgatókat kérem, hogy ha befejeztük, ha elköszöntünk, mert ugye ebben a műsorban nincs zene, ahol itt csak próza van, viszont ha elköszöntünk, akkor Hold Me címmel keressék Nicolas dalát. Sokszor feldolgozták a Balázs Fecó dalait, így még biztos, hogy senki. Ez 1000% Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Takács Nikolásznak még inkább örülök, hogy megtisztelt, eljött, mesél. Rég találkoztunk, úgyhogy ennek aztán meg pláne. Május 30-án viszont te is majd ott az Orfeumban találkozhatsz a közönséged, de pontosabban a közönség találkozhat veled, és érdemes ezt az időpontot most gyorsan lecsekkolni és lefoglalni a hallgatóknak, mert nem lesz idén több lehetőség. Azért nem, mert elutazol megint?
1: Nem azért, hanem azért, mert készülök egy igazán nagy szabású koncerttel.
0: Ja, értem, és már olyankor nem nagyon szabad Pesten.
1: És olyankor már egy, van egy ilyen, hát még ha nincs is leírva, ki de azért benne, így van, van egy szabály, hogy akkor már nem vállalunk koncertet Budapesten, és akkor évvégén lesz egy ilyen tényleg nagyon komoly
0: koncert. Hol leszel, azt el lehet?
1: Elmondhatom.
0: Hát itt minden szabad.
1: A MIPA nagy termében adok egy nagy koncertet.
0: Na, ezek azért, ez a magyar megfelelője annak, amit az előbb emlegettünk, nem?
1: Így van.
0: Itt beszélgetek gyakran zenészekkel arról, hogy hogy szólnak a dalok bizonyos terekben. Klasszikus zenészekkel a Zeneakadémia nagy terméről. Azt mondják, majd erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a MIPA is ilyen, hogy jól szól.
1: MIPA kis termében énekeltünk Tompos Kátyával többször.
0: Aha.
1: Szerettük, jól szólt. Nagy teremben volt egy zárt körül, amin felléptem, illetve voltam a vendége a Judith Hillnek, aki itt fellépett. Nem tudom, nem tudtam még kiélvezni úgy igazán, mert egy-egy dalnál nem feltétlenül jön át, de azt mondják a szakma béliek, meg akik építették, hogy elég komolyan lett szakértő gárda által összerakott a terem, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit hoz.
0: Na de például ilyenkor már lélekben te készülsz, tehát a setlist az ugye a fejedben megvan?
1: Igen, és variálgatom, és próbálom összerakni, mert hogy a tematika az az, hogy felvidék, anyaország és a nagyvilág. Uh-huh. Ez a címe a koncertnek. És
0: de jó a címe.
1: Ez 30 évet
0: ölel.
1: Igen.
0: És nagyon, ugrálunk majd egy picit, de bocs, a hallgatóktól nem találkozunk minden nap. Úgyhogy orfeumozunk is, meg műpázunk, meg minden lesz. Most a felvidékbe hadd kapaszkodjak bele egy kicsit. Én, aki nagy felvidék rajongó vagyok, én Salgótarján mellől jövök, tehát én állandóan Losoncra, meg Szlovákiába jártam, és hát én a mai napig képes vagyok Kofoláért elmenni Szlovákiába.
1: De csak csap volt.
0: Hát oké, okay. Az tényleg jobb egyébként, igazad van. Meg a Vineából is sokkal jobb a csapolt. Na, de hát én amelyen szempontból rajongó vagyok. Te mennyire tudtál megmaradni felvidékinek? Kellett-e megmaradod annak? Tudtál-e pestivé válni igazán? És most akkor hova tartozom igazán?
1: Földlakó vagyok, ember vagyok.
0: Vagy egy világpolgár?
1: Azt sem mondanám, mert azt kell, hogy mondjam, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szerettem Galántát. Megváltozott. Nagyon sok ember már nincs ott, akihez én kötődtem. Ha nem élne Galántán az anyú és a többi család, nem biztos, hogy tudna nekem annyit adni, mint nyilván régen adott. És én, amikor 2005-ben anyuval kiszálltunk a nyugati pályaudvaron a vonatról, akkor én azt éreztem, hogy megérkeztem. Uh-huh. Ne kérdezd meg, hogy miért.
0: Hát én Salgótarjánként ugyanezt éreztem. Már gyerekként, amikor először Budapestre jöttem, hogy ja, hát én ide tartozom. És nem értettem, hogy mit keresünk Salgótarján. Soha nem értettem.
1: Szóval, hogy pesti vagy, hát nem itt születtem, de igen, Budapest az valahogy
0: hát lélekben,
1: nekem.
0: Hát igen. Akkor lélekben ide tartozol, kész, igen, akkor azzá váltál.
1: Abszolút ezt értem.
0: És mennyire tudsz amerikai lenni?
1: Nem, semennyire.
0: Tényleg?
1: Semennyire.
0: Nem is
1: vágyom rá, nem, egyáltalán nem. Amerika, mint otthon sem, mert már éltem annyit ott, hogy tudjam, vagy kitapasztaljam, hogy mit tud adni, és mire van szükségem, és nem tudja megadni azt, amire szükségem van. Úgyhogy Magyarország és Budapest is felvidékez nekem így oké. Tehát tökéletes, és aha, a nagyvilág az meg mind olyan plusz, olyan bónusz, ami ha van szerencsénk megismerni, akkor menjünk.
0: De ez biztos, hogy szerencse kérdése? Vagy azért dolgozni kell a szerencsét?
1: Hát a szerencse szerintem akkor jön az életedbe, hogyha megdolgozol, érte?
0: Na jó, csak menj, akkor menjünk előre, ez az útra való?
1: Az ötös lottó, tehát ahhoz is jó, fel munka kell, hogy ki kell találnod a számot.
0: Jogos. No, bocs az ugrálásért, tehát vissza a koncertekhez. Az én fejlővésem az, mindig egy koncertnél, hogy az intro után mi az első dal. Szabad ezt spoilerezni, és akkor most nézzük előbb az Orfeumot, május 30. Tehát tudod, már
1: mi
0: meg
1: lesz az első dal? Nem tudom.
0: Tényleg nem?
1: Nem tudom, azért, mert az Orfeumos setlistem az mindig, nem azt mondom, hogy utolsó pillanatra, mert nem akarom megszivatni a zenészeimet, de nincs is készen, nem tudom hány héttel a koncert előtt, úgyhogy megpróbálom úgy összegyűrni, hogy átnézem az összes Orfeumos setlistet, és próbálom kikerülni azokat a dalokat, vagy úgy összerakni, hogy azért legyen 2-3-4 olyan dal, ami nem volt az előző Orfeumban. Ez fontos nekem. És akkor az alapján, nem tudom mi az első, mindig inkább ilyen középtempós dal, vagy az egy valaki, egy valami kell.
0: Tehát berúgni nem szabad az ajtót?
1: A Móni nagyon berúgja, én nem. Én nem, nekem kell egy kis idő ahhoz, hogy bemelegedjek, és egy-két dal nekem szükséges ahhoz, hogy megszokjam a színpadot, az első sort, akit látok, hogy kiül ott előttem, hogy érezzem.
0: Ez a Műpában is így lesz?
1: Mármint melyik része?
0: Hát
1: a bemelegedés?
0: A bemelegedés, nem fogod be.
1: Nem tudom még, mi lesz az első dal a Műpában.
0: Nincs még meg?
1: Még nincs meg.
0: Aha.
1: Úgyhogy nem.
0: De ugye, hogy ez egy kardinális kérdés? Mivel kezdem?
1: Fontos, igen, mert ugye jó, hogyha elkapom az érdeklődést az első dallal. Fontos lenne. És fontos lenne jól kezdeni énekelni is.
0: Ez hogy van? Ez a jól kezdjünk énekelni.
1: Hát figyelj,
0: szóval. De nagy ívűt kell nyomni? Vagy ezt hogy értsük?
1: Na, ezért fontos az első dal, hogy igen, hogy megragadjalak, de azért ne énekeljek már magas szétidézőjelben az első dalban, mert akkor hova? Mit fog csinálni?
0: Követed a nagy világzenészeit, hogy ki mit csinál? Te Bruno Marsot láttad-e most a turné?
1: Nem láttam az új felvételeket.
0: Na, de ő énekel az első dalban már, elkezdi a... Pedig ez egy lassú dal, amiben...
1: De ő folyamatosan énekel az összesben.
0: Jó, az is igaz.
1: Okay. Olyan lágéban, okay. ami ez megint csak egy adottság, hogy mi van ott a torkodban.
0: Aha.
1: Mivel én baritenor vagyok, mondjuk van egy 3,5 oktávom, nekem kell egy kis időm arra, hogy kezdjem bemelegíteni.
0: Aha. És ez hogy van akkor nálad kifejezetten, hogy ugyanúgy majd a próbán, ha aznap van főpróba, leénekled a teljes koncertet?
1: Nem éneklek soha, képzeld el, hogy ez is kétfajta énekes van, aki fullra énekel, hogy mindenki tudja, mi a csúcs, stb. Én nem. Pont azért, mert tudom, hogy vigyáznom kell.
0: Aha.
1: Pavarotti volt, és most nehogy azt arra gondol, hogy én a Pavarottihoz mérem magam, hiszen teljesen más dimenzió, meg stílus, de ugyanezt csinálta, szóval, és még biztos, hogy vannak egy páran. Ismerjük magunkat, ismerjük a fizikai képességeinket, nem szabad ellőni a poént. És emlékszem, hogy amikor még Konziba jártam Pozsonyba, akkor az én opera ének, szóval a klasszikus ének tanárom azt mondta, hogy volt a Pavarotti koncerten. És olyan dalokkal kezdett, Kassán volt akkor Pavarotti, hogy egyszerűen csak így szépen melegített, és amikor már elkezdődtek azok az áriák, amik a kisütött a nap. És ez annyira bennem ragadt 15-16 évesen, ez amit mondott, hogy lehet, hogy tudat alatt én is így gondolom, hogy szerintem ez így jó.
0: Szóval nem csak a zene kísér az úton, hanem az útra valók is kísérnek az
1: igen,
0: úton.
1: Igen, a zene kísér az úton, az legyen valahol a vége fele mindig, és igen.
0: Jó, oké. Egyébként most nyilván decemberig még lesz egy csomó fellépés.
1: Igen, szerte van a naptárban is, folyamatosan bővül.
0: De hogy például nektek most az Orfeumra kell készülnötök külön?
1: Nem.
0: Ott nincs próba, a Műpához gondolom lesz.
1: Műpához nyilván több próba kell, mert annyira összetett lesz a műsor abból a szempontból, hogy sok egyveleg lesz. Hiszen más az Orfeumban a műsor az, hogy megragadni a pillanatot. a nagy koncerten muszáj vagyok összefoglalni az életemet. Aha. És az nyilván egy kicsit más sztori.
0: Megragadt az a mondat bennem, hogy nem akarom megszivatni a zenészeimet. De az, mert mikor szivatnád őket?
1: Hát nyilván, hogyha olyan dalt mondanék éppen a menet közben, ami nincs meg, nincs kotta, aha, nem tudjuk, nem emlékszünk rá.
0: Tehát szóval tükörre nem emlékezne a zenekar?
1: Én se.
0: Oké.
1: Hogy ez nem olyan, mint egy fellépés, ahol viszem magammal a kis rekket, és ott van a technikusom, a és akkor van 110 dal, most csak mondtam valamit, és akkor csak rajtam múlik, hogy mennyire tudom azt a dalt fejből, szövegileg, mert mondjuk a felét tudom, hogy akkor most mihez nyúlok. Itt koncerten azért nem szabad. Vannak zenészek egyébként, a Kardos Norbikával simán eljátszom, mert tudom, hogy ott nem lesz gond. Marcival is most már merem, Tóth Marcival is, de azért vannak olyan, akik nem akarom.
0: Aha, jó, megértettem. No, ennek a szép pályaívnek, ami mögötted van, melyik részét szeretted a legjobban?
1: Hát ezt nem lehet kiemelni. Mindegyiknek megvolt a maga varázsa is, és kellett, hogy megtörténjen ahhoz, hogy én tovább fejlődjek, és megismerjem jobban magam is azt, amit én akarok képviselni.
0: Tehát ezt a 2026, most akkor nézzük, májusi Takács Nikolász, szereted?
1: Szeretem, igen, mert készül a duettlemez, ami a 10. lemezem lesz az én így diszkográfiám, az már egy szép szám. Sok dalt tartalmaz ez a 16 év.
0: Hát meg sok vendégművészt is?
1: Sok vendégművészt is, olyan embereket, akik tudnak, akiknek a szakmai tudása nagyon rendben van, és az emberi az emberségük is. Mert a nagyművészek azok emberileg is.
0: Ők jó emberek?
1: Igen.
0: Egyébként én is ezt vettem rendben észre, hogy a nem celebek, tehát a művészek azok mindig normálisak. Valahogy.
1: Hogy azok, akik próbálnak így nagyon megfelelni, ők azok, akik nem tudják magukat hova tenni, és egy idő után lebuksz egyszerűen, ezt nem lehet fenntartani sokáig egy ilyen állarcot, hogy akkor most ez vagyok, mert nem.
0: Arról mikor lehet már beszélni, hogy kik lesznek a partnereid?
1: Mikor lehet róla beszélni? Hát talán annyit elmondhatok, hogy a következő dalnak Veres Móni lesz a partnerem, lesz egy Mága Jenniferem, lesz egy Tóth Verám. Van egy Nyisztor Alinkám egyébként, akivel már megszületett a duett, és az is felkerül a lemezre. Uh-huh. Alinka énekórára járt hozzám, ő egy crossover énekesnő, szoprán, és most majd hívd meg, mert lesz.
0: Szívesen látom.
1: Dalpremier, meg minden is lesz a héten, szóval érdemes rá figyelni. Szóval sok minden lesz, és vannak olyan nevek, amiket még nem mondok el, mert legyen meglepetés.
0: Oké. Kövessék az oldaladat.
1: Így van.
0: Ott minden kiderül. Mikor jártál Galántán utoljára? Van időd haza menni? Meg szívesen mész haza?
1: Szívesen megyek haza. Most nem voltam, szerintem az év elején valamikor, talán februárban, nem akarok hazudni, de szerintem valami ilyesmi. De jön anyum hozzám júni 1-én, nagyon várom, mert május 29-én ez 60 éves.
0: Na, innen csókoltatjuk át a hallgat minket.
1: Abszolút, köszönjük szépen. Úgyhogy júniusban jönnek a nénikémmel, és akkor utána majd apuik is jönnek. Úgyhogy...
0: Ők egyébként nyilván ezeken a nagyobb koncerteken ott vannak mindig, megnéznek?
1: Ha nem is mindig, de azért igen.
0: És amikor tudod, hogy van lent valaki a családból, akkor másabb énekelned? Vagy okoz ez benned bármit?
1: Nem mondanám.
0: Tehát nincs megfelelés pluszban.
1: Nem, igyekszem ezt teljesen így kiirtani az életemből, hogy akkor most kiül ott. Mert ha ott ülne a Steve Wonder, nem szabadna más, hogy talán jobban odafigyel az ember, de mi az, hogy jobban odafigyel, ugyanúgy odafigyelek akkor is, amikor te ülsz ott, szóval teljesen mindegy, hiszen akarok neked valamit adni, akkor saját magamnak kell úgymond megfelelnem, hogy az jó legyen, nem másnak, mert
0: teszel különbséget színpad és színpad között?
1: Egyáltalán nem, és tudod, ez szereti bennem, és milyen érdekes, hogy nekem ez természetes, hogy ugyanúgy énekelek a Carnegie Hallban, mint egy teraszon most szombaton, egy zárt körű születésnapon, ahol 10 vannak, és meglepjük az ünnepeltet. Egyszerűen, hogy tehetném meg azt, hogy félgőzzel, vagy máshogy? Hát saját magamat köpném arcba. Nem. Teljesen mindegy.
0: Akkor berúgod az ajtót.
1: Be.
0: A teraszos.
1: A magam módján.
0: Ah, oké. Okay. Csak úgy. Csak úgy természetesen. Mennyire vagy 100%-ig benne a zenében? Tehát te például tudsz zenével álmodni?
1: Nem. Nem, akkor álmodok zenével, hogyha van valami bizonytalanság bennem. Aha. És akkor azt álmodom, hogy elfelejtettem a szöveget a színpadon. Ilyen van. Ilyen volt, ilyen álmom már volt, de olyan, hogy most én nem tudom, nem, vagy olyan álmaim szoktak lenni, hogy én énekelek, nem tudom, valamelyik kedvencemnek, Whitney Houstonnak, aki mondjuk
0: már nem ér.
1: Nyilván. Szóval ilyenek voltak, de egyébként nem szoktam zenélni.
0: De az, hogy elfelejted a szöveget, ilyen előfordul?
1: Előfordul. Előfordul, és mivel nem vagyok egy nagy alkotó, nem tudok szöveget rögtönözni abban a pillanatban, azért nyilván kiderül, hogy nem tudom.
0: Jobban a közönség segít, gondolom, jobban tudják.
1: Vagy mosolyognak a rajongók, akik már ismerik a dolgokat, mert ezerszer vagy sokszor hallották. Ez van, de egyszerűen emberek vagyunk, szóval mindig a Babos Gyulának a mondata jut eszembe, hogy soha ne feledd el, hogy nem vagyunk robotok.
0: Uh-huh. Ilyen igaza volt.
1: És igaza van.
0: Egyébként. Ott például Kőbánya mikor jártál utoljára?
1: Nagyon régen. Nagyon régen, de egy kis érzést visszakaptam, mert amikor elindult a PEMA, a Poka uh-huh. Egon Művészeti Akadémia, mi az első ilyen főiskola, aki igen, a diplomát igen. a könnyű zenei műfajnak, vagy tanulóinak. Ott olyan, ugye az első napon, tehát ott volt a szinte az osztálytársaim, azok, uh-huh. akik felettem jártak. Most az osztálytársban Matyi ugye az egyik igazgató, igen, van Vanessa, ugye igen. szintén az osztálytársa, szóval annyira jó volt, és hát nem kizárt, hogy még visszatérek mint énektanára, a PEMA-ra, szóval ott egy kicsit visszakaptam ezt a kőbányai feelinget, de rég voltam kőbányán.
0: De szívesen is tanítanál egyébként ott?
1: Én nagyon szerettem, csak utána az utazások miatt nem értem, volt kivitelezhető. Értem. Szóval az első szemesztert végigcsináltam, aztán átadtam úgymond a stafétát Keresztes Ildinek, uh-huh. utána ő is átadta tovább, mert sajnos így, hogy egy aktív zenésznek nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni, még akkor is, ha csak egy napot veszel, de azért annak van egy, mindig van egyéb kötelezettség, aha. amikor jó, hogyha úgy uh-huh. elérhető vagy, és ezek azok, amik nehezebbé teszik a dolgot, de jeleztem egyébként a Matyinak, hogy ha úgy van, akkor számíthatnak rá.
0: Szakadáti Mátyásról van szó, ugye itt innen öleljük őt is, gyakran megfordul itt a műsorban. No hát mit kívánjak neked így a végén?
1: Egészséget.
0: Azt mindenképp, az alap, meg sok csillogó szempárt? Akkor nagy baj nem
1: az
0: lesz.
1: Jó lesz.
0: Akkor május 30 az Orfeum, az uh-huh. biztos. Lesz egy, tudjuk már az időpontját a műpának is?
1: December 27.
0: December 20. Na hát akkor az ünnep, két ünnep igen. között az igen. pont az ideális lesz egyébként. Úgyhogy kedves hallgatóink, Takács Nikolászt kövessék, szeressék, ahol csak elérhető, azt a sok-sok energiát, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák.
1: Nagyon köszönöm.
0: Örültem neked, hogy én itt is. Voltál. Gyere gyakrabban.
1: Jövök.
0: Köszönöm. Szívesen látlak. És Nikolásztól most elköszönök, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Takács Nikolásznak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és $1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egyébként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megvékélek azzal.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztette. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betétjárat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde, Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarjad. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Hova mész?

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fű, Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebérincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken, Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban. Jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartó